0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Benelli, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, aki többször volt már fellépni nálunk, és aki mind a mai napig járja Európát, és nagyon ügyesen mindig viszi egyébként a gyerekeket, a családját is, hogy ha már elmegy valóban fellépni, akkor pár napot tudjanak tölteni, különösen nyáron, és hát ugye ez az időszak jön. Itt a Rádió Egyen pedig pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek, Teddy Swims The Door, ez a folytatás, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma is jönnek Balázsik, náluk pedig folytatódik a játék, amiben valaki pénteken megnyer egy páros belépőt a foci VB-re, repülővel szállással Bostonba. A dátum június 26, mármint hogy ekkor lesz a meccs. Bibi Rex a Faithless dallal folytatja. Ez a New Relief.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ország legjobb DJ-i nálunk zenélnek, és ők hozzák be a legjobb újdonságokat, ezt is. Tőlük lehetett hallani először Magyarországon, és nagyon sokat fogjuk hallani, mert szerintem a nyár egyik legnagyobb slágere lesz. Az olasz DJ Alex Kenji érkezik már is, az igazi mai sláger pedig a Bumble Lay, amire szerintem most mindenki adjon egy pici extra hangerőt, nagyon nagy kedvenc!

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobbakat. Köztük lesz Joel Corey és Taylor Swift újdonsága, de hozom Nagy Bogi és Despárosát is a Jó leszek újra című dallal, aminek Metzger Viki csinált egy nagyon jó remixet. A kezdés pedig Tóth Abigail és Accent párosáé. Ez a Sugar Daddy, ami pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, kellemes éjszakát, a Melóban kitartást, az utakon óvatosan, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Iva Max-et választottam, akit hát nagyon sokáig mindenkihez hasonlítgattak, mondták, hogy nem találja meg az igazi hangját, tehát szerintem bőven rácáfolt ezekre. Nagyon is van saját stílusa is, hát rengeteg nagy kedvencünk van tőle. Ez most a Kings and Queens, amit indítok a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az egyik legújabbat hozom Taylor Swift-től, aki gyerekkorában egyébként egy nagy családi farmon dolgozott, ahol karácsonyfának fenyőfákat termesztette. Bizony, most meg a világ színpadain a legnagyobb stadionokat tölti meg, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Taylor Swift és az Uplight, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvastam, brit orvosok szerint a közösségi média ugyanolyan káros lehet a gyerekekre, mint a dohányzás. Persze más típusú ez, azért azt ne feledjük, de az addikció is valami hasonló szintet érhet el. A radio1.hu nagyon sok hasznos és érdekes info erről is olvasható. Ez pedig egy rádió egy DJ-nek köszönhető dal, DJ Metzger Vikinek, aki egy picit újra gondolta Nagy Bogi és Des Jó Leszek Újra című számát. Ez a verzió csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, náluk pedig pörög tovább a nagy kapularugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnoki meccsre, az egyik világbajnoki meccsre, a június 26-aira egészen pontosan Bostonban repülőjeggyel, szállással, de a fődíj mellett minden nap 65-szolos LCD TV-t lehet nyerni tőlük majd. Én pedig az igazi mai slágereket intézem, addig is még megérkeznek a stúdióba, a következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó munkát! A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Ray Dalton, aki pár hete ünnepelte a 36. születésnapját, főleg baráti társaságban. Ő maradt az a srác, aki korábban is volt, habár tényleg elképesztően nagy színpadokon lép fel, nem nagyon tágította ki a baráti társaságát, sőt a gyerekkori barátai abban ők továbbra is. Ez a Blood Running tőle.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Ray a folytatásban, hatalmas kedvenc, picivel fél öt előtt. Az igazi mai slágert ő írta természetesen, ő énekli, és nem egy újdonság ez, mert amellett, hogy másnak is jó ideje ír már dalokat, magát a dalszerzést egészen korán 8 évesen kezdte, akkor még persze csak a suliba adta elő. Most meg hát ott tart, hogy az O2 Arénát és a Wembleyt is megtölti. Ray, akinek indítom az igazi mai slágerét itt a rádió egyen, ez a Where is my husband? Szerintem szenzációs a dal. Ez jön már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha az egész város nem is lehet megnyerni Balázséktól, azért egy páros belépőt a foci világbajnokságra, igen, július 26-ára Bostonban repülőjeggyel, szállással. Ma reggel is jönnek 6 órától, addig pedig az igazi mai slágerek Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A héten megkezdődnek az emelcén tűszóbeli érettségik. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egy-két nap múlva folytatódik a tavaszi érettségi. Az írásbelik május 22-én fejeződtek be, június folyamán pedig a szóbeliké lesz a főszerep. Az oktatási hivatal közlése szerint az emelt szintű vizsgák a héten elkezdődnek. Az érettségizők június 3-a és 10-ek között adnak számot tudásokról. Az emelt után a középszintű szóbeliket rendezik meg, ezekre Baranyában is június 15-e és július 1-e között kerül sor. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. Távhővezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek szerdán, Komlón. Emiatt a Mikszáth-Kálmán utca egy részét lezárják, a Névtelen és a Móricz Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá válik, Körtvélyes irányába. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani, a Baksa Szabadszent Király, a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. Siklóson, a Zombori utcában forgalmi rendváltozás érvényes, táblák irányítanak. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk, megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutatta ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 2-a van, bizony, ez nyár, ezt még szerintem picit szokjuk, Anita és Carmen névnap, sok boldogságot nekik, 6-tól Balázsék náluk, ma is pörög a játék, mesélek erről, páros VB döntő belépőket lehet nyerni, az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy-on ez a Good Life, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A nagy kapura rugásjáték Balázsikkal, amivel minden nap egy 65-szoros mini LED TV-t lehet nyerni, és a fődíjat is akár a foci VB-re, egy páros belépőt Bostonba repülőjeggyel szállással június 26-ra. Pam! Haha, az rendben van, ahogy ez a dal is. Joe Corey, Be Alright, ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is ilyen picit esősebb idő, 24-26 fokkal, meg holnap is, de a hétvégén, ha minden igaz, akkor megint szép napsütés és igazi vagány nyár. And the feeling goes on, and the feeling goes on, and on, come away tonight. Ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok, Lost Week Fancies és a The Feeling, aztán jön a Balázsik Best On, 6-tól pedig startol a műsor, amiben akár pénteken VB belépőt is lehet nyerni. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Aki volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezett. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében. Ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
2: Egy MVM domot.
1: Hát MVM domot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
3: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen?
1: Na most... Hogy most ne legyenek sokan, mert igen, azért, mert zavarja az őket a közönség.
3: Azt mondtam, hogy viccelet tréfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármit meg tudna tölteni, őt beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
1: És ő kérte?
3: És ő kérte, mert próbálta meg az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
2: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki.
1: De itt van velünk Ádám, aki ott volt. Szevasz, Ádám!
4: Szervusztok, jó reggel, sziasztok!
1: Na hát mi itt próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon. Én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
4: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál, a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ezzel a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát mindenki előre nyomult. Sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért igen, még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
4: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
2: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
4: Igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi száma, ez a Find, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
2: És eltűnt.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
1: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
4: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
3: De ezek azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
1: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
2: Magyar műtétet szeretnék, ha lehet.
4: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni. Na.
2: Ugye azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg jött azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszerűen nagyon megérták, igen.
1: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Maguké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt igen. Írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
3: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek.
1: Na. Kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja a véleményét.
3: Én is hoztam szakértőt, amúgy csak mondanám neked.
1: Akkor
3: majd
1: őt is fölhívjuk. Jó, úgyhogy köszönjük felhívó. Ádám, köszönjük.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt az, hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
5: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500 ilyet adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjén.
1: De
5: már
1: nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
5: De ki volt nyitva kompletten az egész helyszín.
1: Na jó, de várjám át, ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
5: Hát persze, de amikor elmész egy Travis Scott koncertre, nézd meg, mi történt az Astroworldön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
1: Aha, igen, azért, mert
5: milyen vibe-ot generált a partiain.
1: Jó, tehát akkor...
5: nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjéket, és 1 millió forinttal egyenértékű liráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéjére árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, ha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy farkasházi réka és a tintanyúra számítsunk már.
1: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
5: Abszolút.
1: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
3: Én még nem gondolom, hogy a farkasházi réka nem kevésbé veszélyes.
2: Nem voltál még tintanyúr koncerten, jó? Amikor elszabadulnak az ovisok, jó?
1: Nevében is benne van, hogy farkasházi, hát érted, már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerint te már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a belépő.
5: Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Kemon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. Rómában 1,3-es magnitúdú földrengés generált az 50 ezer ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
1: Tehát nem engedtétek be a 18-as embertiakat.
5: És dupla biztonsági szolgálattal és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
1: Oké, Roland, dehogy megver bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
3: Roland, ez megállapodban aztán hallgatunk.
1: Egy picit bekerült.
5: Tudjátok, olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
1: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
5: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az utalszolgáltást folytatni. Szóval ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója.
1: Figyelj csak, meddig engedhet lehet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj, haver, ezt nem lehet megcsinálni?
5: Hát ilyenkor általában azt szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
1: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez így, egy szabad fordítás volt.
5: És ez többször elhangzott a nap folyamán.
2: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
5: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni. Nincs-e kedvünk neki megszervezni a partiját, mert most éppen hakkizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis plusz extra gázsit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajba vagyunk szokva.
2: Tintanyúlhoz,
5: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rieu-n átszervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumban akartuk szervezni a rendezvényt pénteken, közölték, hogy a PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg ez az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentésre, és szerdán elindítottuk egy értékesítést. És volt rá 3 napunk.
1: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
5: Nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
1: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel,
5: nem.
1: Egy másik ilyen jellegű rendezvény.
5: Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert. Ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben. Ahogy én láttam, hogy Magyarország legismertebb előadó influencerei mind jól érezték magukat a posztjaik alapján.
3: Ezt most ki fogjuk deríteni, ne aggódjál, mindjárt hívjuk Deniszt, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
5: Nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanak.
3: Láttad őt esetleg üvöltve? Hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
5: Sajnos nem.
3: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van. Roland,
1: okay. Roland köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos.
3: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
1: Köszönjük, szevasz!
5: Köszönjük, sziasztok!
1: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ez szokott jönni, hogy szervezőként, hogy mindent megcsináltak.
3: Nem gondoltuk annyira.
1: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos. Tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
3: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
1: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
3: Így van. A szakértőnket kapcsoljuk. Bejutott egyáltalán?
2: A 11. kerületben, egyenesen.
1: Denis, hello, hey! Jó reggelt!
6: Azt szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
1: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barba Negrában ezen a koncerten.
6: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintodikos pohárban 4 étfocka helyett 3-at adtak. Én a VIP-ben voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide legnagyobb problémák.
3: Igen, már is a 12 perc azért az jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
6: Én megmondom őszintén, hogy nagyon nagy Travis-szal vagyok, és az volt, hogy eleve órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de úgy próbáltam felmérni.
2: Biztos a 3-7 napok miatt tűntek.
6: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
3: Nem lehet, hogy ezt te voltál?
6: De hogy nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, de amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott teljesen felrobbant a hely. Tehát azt, hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen, és akkor ilyen, hát ilyen 10-11 perc után el is tűnt.
3: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
6: Az konkrétan igen. Konkrétan igen. Sor, tehát, hogy ez tényleg 10 perc
1: volt. Én akartam kérdezni, hogy hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók, nem a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
6: Ja, ilyen itten egy kis promót.
2: Mini szoknyában.
3: Ugye már, de térjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mik történt?
6: Ezen a számon előfizető nem kapcsolható.
2: Mindent
6: tudni akar. Teljesen kultúrált brigád volt, figyelj, zenészek, sportolók, tök jó el voltunk.
3: Csókolóztál valakivel?
6: Nem, hát a feleségem, mert de az van délután, de én most nem volt.
1: Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
6: Estére nem. Sikerült egy 16:30-ra hazaérnem, igen, és akkor 7:30-kor már mehettem amúgy gyereknapra a körhintázni, úgyhogy én igazából nekem tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és meg ahogy mondta ez a srác, most hallottam azt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrányom is, és hogy ez mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről, ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
3: akkor téged fura, nem ért ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódást fognak neked okozni?
1: Hát meg a rákfarokért ment, az meg volt.
6: Koncertje volt.
2: Betettek nekik egy Travis Scott CD-t, és akkor elbúlizkodtak.
6: Igen. Én nagyon éltem, én nagyon jól éreztem ott magam.
3: Dennis, azt mondja nekem, hogy a Beethoven-i szerinted ezt barterba csinálta, vagy van valami? Én együttműködés.
1: De ő helikopterezésért csinálta.
3: Ez annyira durva, hogy helikoptere hozták, de oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
6: De nem, mi már akkor nem, mi később érkeztünk, de hát a Hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért Travis-szel egy színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után ő hazament. De hát,
1: a másik két koncert az jó volt, nem?
6: Igen. A Pogánál csak a végére értünk oda, de Beethoven-i meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy igazán összességében tényleg gyerekek, én nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
2: Vannak egy kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
6: Hát vannak, de régről inkább.
3: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafüred Fesztiválon vannak.
2: Vannak-e kompromitáló felvételi Eszterről?
1: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Dennis, tehát azt most már úgy tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
6: És a pogácsát el lehet az üveget ágatni. El lehet.
1: Nagy lehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
3: Feküdj vissza, sajnáld magad, köszi, hellóta.
1: Feküdj vissza, mert még baj van. Szevasz, hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Éjfélig még szavazhatunk az év kerékpár útjára. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az aktív kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az aktív kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A 2. emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A tervek szerint haladt Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. A kivitelezők több helyen már a térburkolatok építésén dolgoznak, és megújulnak a járdafelületek is. Elkészült egy új lépcső, a térre pedig új szökőkút is kerül. Itt a vízjáték a burkolat síkjából tör majd fel. Ehhez a felszín alatt összetett gépészeti és közműépítési munkákra van szükség, így itt egy darabig még tartanak a föld alatti munkálatok. Menyhalakat telepített a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a Dunába. A szervezet tájékoztatása szerint május utolsó napjaiban 3900 példány került vízbe Mohácsnál, a Sokacrév területén. A kihelyezett menyhalak első nyarasak, méretük 8-10 cm. A telepítéssel a cél az állomány erősítése volt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még a karbantartási munkák az M6-os autópályán, a Himesházi Völgyhídnál. A főváros felé vezető oldalt lezárták egy szakaszon, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os út Szigetvári szakaszán a héten kátyúzási munkákat végeznek, mindkét irányban félpályás útzár van érvényben. Úttartozékokat cserélnek a héten a Búj-Villány-Siklós összekötő úton. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, ha várjatok. Itt vagyunk 6 óra után 17 perc, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt. Hello, Feri, jó reggelt. Hello, Bello. Igen, itt nagyon fel vannak hangosítva a fülesek, gyerekek. Ez, itt valószínűleg DJ-k ültek, vagy dolgoztak, vagy valami volt, de ez
2: itt
1: erős.
2: DJ-k ültek.
1: Itt DJ-k ültek, valódi DJ-k.
2: Itt DJ-k ültek. Érezzük az illatukat.
1: Igen. Már csak 17 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szünet, köszönjük szépen, ez 200 valamennyiről indult. 200 valamennyiről indult, és 17 nap lett, gyerekek, így állunk jelen pillanatban. Mi a helyzet Lackóval? Hol?
3: Hát?
1: Érkezik? Ez jobban van?
4: Hol én vagyok.
1: Hol? Sehol?
4: Sehol.
1: Gyulgad?
4: Nem tudom. Tudja, hogy beteg
3: van? Volt. Hát szerintem így ki tudja számolni, hogyha tegnap nem ő volt, akkor várjál csak, akkor ma se
4: én
3: leszek.
4: Én komolyan aggódom a Laci miatt, hogy az éles stílus, amiért egyszer valaki elrabolja.
1: Itt van, Lackó, megjött ő is.
3: Hogy bárkinek szüksége lenne Lászlóra.
4: Nekem nem szüksége lenne Lászlóra
3: például. Hát de úgy igen, de otthonra azért nem kéne.
4: Hát miért ne kéne, Lackó? Az a legfontosabb tulajdonság egy otthonnak, hogy van benne egy Laci.
1: Igen, de megjött, itt van, úgyhogy teljes a brigád. Gyerekek, 268, innen indultunk, így van. Kaptuk SMS-ben.
3: Ja, megírta azt is.
1: A javítás, 268, így Zsülci, van.
4: Hozzá nekem egy zsírtalanított az egeremre, mert valaki egy pizzát elfogyasztott az étteste, úgy látom.
1: Durva a dolog, ami van? Igen?
4: Nem tudom, ki csinálja, random, itt szokott ülni valaki, aki kis zsíros kezével. Szerintem, hogy esznek, vagy ilyesmi.
3: Megéhezik éjszaka az ember, érted, munka közben.
4: Értem, ez kicsúszik a kezembe az egér.
3: Gyere, Zsül, takaríts!
4: Bocsánat, köszönöm. Na mi van, apa? Nagyon izében vagy.
3: Mi a csendben vagy? Kifáradtál?
1: Sűrű a dolog. Ja.
4: Én szeretem, amikor Balázs úgy csinálják meg, mint hogyha egy budai építési vállalkozónak lenne a legkisebb fia. Tudod, hogy beleszületett a jóba. Beleszületett a jóba, látszik rajta, a pórusaiban is pénz van, nézd.
3: Tudja viselni?
4: Így van.
3: Tudja viselni a fiú?
4: Sűrű, jól kinéző frizurák.
3: De most mi a 3000 fontos felsőjére gondolsz?
1: Mi a durva, mi igen.
4: Tehát ez a durva.
1: Azt hiszem talán...
4: Igen, az összkép. A napbarított sejmesebb
1: Az alap. Az alap. Ez a szakáll, ez most megmarad, úgy döntöttem. Csak fazorra van vágva, úgyhogy a forgatáson így marad.
4: Nice.
1: Meghagyjuk ilyenre.
3: Nem szóltak érte?
1: Nem, mondták, hogy maradjon. Kérték külön, hogy maradjon, úgyhogy így marad. Talán ez lehet nektek egy kicsit furcsa. Meg azt, hogy itt vagyok, ugye nyerőt forgatok, ez a nem nagy titok igazából. Utolsó évad, úgyhogy...
3: Jó párok, nagy sztorik, nagy élvezet!
1: És forgatunk nyerőt is. És emellett forgatunk nyerőpárost is.
3: Csinálgatjuk, rakjuk össze.
4: Én szeretem nyerőpárosban azt, hogy vannak benne feladatok, amikor így igazán kimozgatjátok őket a komfortzónájukból.
1: Volt, tegnap már voltak feladatok, ez még ilyen
4: a bányában
1: csoportos.
4: Ott voltatok?
1: Nem a bányában vagyunk, és ez nekem nagy színfájdalmam. Nem a bányában vagyunk. A bányából kiraktak minket, másfél évre lezárták a bányát.
4: Amíg az anyagiakat nem rendezik, vagy
1: nem, kézzel,
4: a magyarosodási eljárások?
1: A Dűne 2-nek, vagy Dűne 3-nak odaadták valami sok pénzért a bányát, és azok egy vagy másfél évre le is foglalták az egészet. Úgyhogy
3: másfél évig forgatnak egy filmet.
1: Csak lefoglalták, és majd jönnek.
3: Ja, hogy majd jönnek.
1: És készeléti díjat is fizetnek, és addig megberendezik, és aztán napi forgatási díjat is. Szóval, hogy kiraktak minket a bányából, úgyhogy ez nekem nagyon fáj.
4: Ha ezt tudom, hogy egy bányában ennyi pénz van, hogy nem csinálsz benne semmit, és csak jönnek majd az RTL klubosok, meg a dűnések.
3: Hát ilyen bányaügyből nagyon sok osztalékot vesznek ki emberek.
4: Hogy ez fut?
3: Úgy szerintem jó biznisz, ahogy most olvastam.
4: De vennék egy aprócska bányát, mondjuk egy nem olyan nagyot. Egy légópince és egy bánya közti
3: egy
4: bányát. Egy kis bányát, igen. És hogy akkor már például tagja leszek a bánya nagykövetségnek?
3: Szerintem nem, azért ahhoz nagyobbat kell ugrani.
4: Karácsonyi bulikra meghívnak azért
3: kell lennie. volt főnökséghez.
4: De én azt gondolom, hogy ez ilyen szűk piac. Tehát vannak mondjuk ketten rajta, vagy hárman. És akkor, hogy akkor megérkeznek, akkor ez csak számítana, nem? Vagy, hm?
3: Harmadiknak?
4: Harmadiknak, igen. Na jó, mindegy, körülnézek.
1: Nem értem, miről van szó, de nem baj, eddig esemeseket olvastam, nem. Hogy mi a helyzet, hogy felvegyem itten a fonalat. Mi volt tegnap? Jó volt? Ügyesek voltatok? Rendben volt?
3: Én élveztem, jó két volt a csaj, két csajja. Igen, igen, jó volt.
1: Szexi hétfővel indultunk?
3: Hát két annyira csajjal. Nem lett szexi, hogy amennyire nem, számítottam.
1: Rendesek voltatok?
3: Megírtam a közös csoportba, hogy régi álmom két nővel csinálni egyszerre a rádióműsort, úgyhogy de jó volt. Jó volt, ügyesek voltak, aranyosak.
1: Jól van.
4: Én már abban a korban vagyok, én már csak nézem, hogy a másik kettő csinálja.
1: És elég.
3: Jó, az a baj, hogy én is ebben a korban.
4: Teljesen a korban, most akkor kinézés ki, akkor Juliska, csinálj meg, nézzük ezzel.
3: De látod, hiányoztál az embereknek, megjöttél, te nyomorék.
1: Na látod, köszönöm szépen, ezt még nem láttam, de nagyon, nagyon kedves, ez jól esik, igen. Azért valaki, hogy tegnap kirakott a Trollfoci vasárnap egy kommentet, látom rólam egy kommentet a Trollfoci, és valaki aláírta, hogy látom, még frusztráltak vagytok, mert Balázs azt mondta, hogy nem sok érte volt fejlődni benneteket a BL döntővel kapcsolatban. Többen lájkolták, törölték a kommentet, plusz letiltottak az oldalról. Úgy látszik, nem bírják a kritikát. Igen?
4: Egy újszerű információ számodra, hogy nem bírják a kritikát? Már én ezt azért már régóta tudom róla.
1: Hogy a Trollfocisok nem bírják a kritikát?
4: Igen.
1: Tényleg?
4: Igen, mortosak.
3: De eddig olyan aranyosak voltak, mikor hívtuk őket.
1: Hát
3: nem?
1: Sok információ nem volt abban,
3: hogy hívtuk őket. Nem volt, de egyébként meg régebben meg ilyen jókat rötyögtünk.
1: Aha. Annyi, hogy ne focival kapcsolatban kell őket hívni. És
3: jó,
1: akkor...
3: jó, mi is tévedhetünk.
1: Persze, de nincs ez a baj, tehát semmi baj, teljesen jó, srácok. Érdemi információt ne várjál tőlük nagyon focival kapcsolatban, de teljesen jó, tehát hogy nincs ezzel baj, meg szeretjük őket, ritkábban fogjuk őket hívni. Ennyi.
4: Nem? Vagy hívjuk fel őket most, és kérdezzük,
1: igen, hogy miért vannak?
3: Igen,
1: hogy
3: mi vagytok? A baj?
1: Mi a helyzet, hogy vagytok, és tudtok-e valamit a kézilabdáról?
4: És miért vagytok olyan mocsosok? Na,
1: ollózás sajnos nem volt tegnap, de leszámítva jók voltak a lányok, ez Barnabás. Barnabás
4: szóval az nem volt ollózás.
3: Azért nem mondtuk.
4: Negyed órán keresztül nyújtottam, hogy tudjak ezzel az apró lányjal ollózni, ezt most meg már mindegy.
1: Igen, igen. Balázsra küldöm a napi motivációt, mert tudom, hogy szereti, mosolyog, büszke vagyok rád, ez a nap miattat kelt ma fel. Igen, ez ugye a pénteki adásunkban a kispolgári jótékonykodás néven elhíresült táblatartásos álmokfutásunk és röhögésünk. Szóval, hogy szerették ezt itt tegnap, azt látom az SMS falon,
3: nem
1: igazából.
3: Nem, volt, aki nem szerette, tudod, ez mindig más.
1: Ez benne van, ja. Nem kezdve.
3: Nem tudunk olyat csinálni, mint veled, ennyi.
4: Azt mondják, hogy tök jól el voltunk, ezt meg a két lány.
3: Picsogtam, vagy mi? Hogy emlékszel?
4: Nem tudom, Feri, ezt is miért veszed magadra, érted?
1: Így van, abszolút.
3: Jól még van. Azt lehet ilyenkor csinálni, hogy petíciót nyújtotok be, hogyha nincs a Balázs, akkor mi se legyünk. Mi ezt tök szívesen megcsináljuk.
1: Az a durva, elmondom nektek, én fél nyolcig hallgattak, és jó volt, és lesz egy pár ilyen akkor.
4: Tehát, hogy ja. Ennek fényében a héten már nem találkozunk.
1: Sokkal jobban lehoztátok.
3: Mi van? Most egy csomóan szabadságra mennek mindenki.
1: Nem, csak
3: Laci, mi fogunk itt ketten állni, meg az Annácska, meg a Zsül.
1: Én megszoktam, hogy bárki hiányzik, én mindig vagyok. Ugye, vagy te mész, vagy Eszter nincs, vagy Juli van. Tehát valaki van, vagy dolgotokban, de én mindig vagyok. És itt egyben hallgattam, és azt mondtam, hogy fuck.
3: Elmegy ez. Nem olyan, elmegy.
1: Ez jó. Működik. Fél nyolcig tudtam hallgatni, utána nekem is forgatásom volt, és mondtam, hogy ez jó. Tehát ez jó, gyerekek. Úgyhogy akkor jelezném a napokat. Jó?
3: Csütörtök és péntek már most, nem?
4: Örülök, hogy végre szentelhetek egy nagyobb adásidőt a menopauzának, mert szerintem itt az idején beszéljünk a komolyabb témákról. És így ez egész elmen egy olyan, hogy itt ülne rettegve Feri a sarokban, tudod, kötés minták között.
3: Igen, hogy igen. Ilyen sztorik jönnek igen. Még.
4: Ma DIY-ozunk, Feri, kursolj!
3: Ragasz
4: és legyél csendben!
3: Network tanfolyam élőben.
4: Így van. Majd nagyon sok Facebook élő fogunk adni, ahogy Feri várja össze a patchwork darabokat.
1: Jól teszitek. Hétvégén Kinizsi 100-as teljesítmény volt. 24 óra alatt 100 kilométer. Igazi kapuzárásos program. Titeket nem érdekel, én megcsináltam, mire vektem.
4: Tudod, mikor tudnék menni 24 órát 100 kilométert? Hogyha fennakadnék egy kamionnak a rácsán, a hűtőrácsán, akkor tudnék menni 24 órát 100 kilométert.
1: Nem is értem azt. Ez nem nekünk van kitalálva.
4: De akkor az tulajdonképpen futás.
3: Hát egy erős gyaloglás.
1: Erős séta.
3: Hát erős sétával nem tud lehozni.
1: Hát de mennyi, az 5 km per óra valahogy így jön ki, nem?
4: De
3: igen, mondjuk akkor igen, akkor nem. Benne vagy. Ja.
4: De akkor az lefelé menet van?
1: Le is fölfele.
4: És üldöznek.
3: Igen, és gurítanak.
4: Üldözve gurítanak, igen, ezt tudom elképzelni. De én akkor a végén, hát nem tudom.
1: Én se érzem, megmondom őszintén, sok minden vonz, mint helyszín, meg utazás, de a Kinizsi 100 az nincs az első 500 között, ami úgy vonzana, hogy én ott erőltetett tempóba lesételek 100 kilométert. Mi az Istennek?
3: Majd 50 fölött jönni fog az, jönni fog.
1: Jönni fog, persze. Jönni fog, 50 fölött jön a vágy, hogy lesétáljak.
4: Hamarabb fogunk oposszumokat tenyészteni, szerintem ezt megcsinálni, viszont küldjem egy képet a vádlidról. Így utána, előtte utána, hogy néz ki 100 km után a vádlid.
3: Hát meg a körmeid, meg a lábad, meg a... Na.
4: Hát nem a körmén megy.
1: Minden, az hát, leesik, az leesik. Le is tud esni, persze.
4: De 100 km már elég neki?
3: Elég, szerintem igen.
4: Jó, akkor beszélgessem már a körömnek az evolúciós hátteréről.
3: Leesés tulajdonképpen... és kinövés.
4: Jó, de mi dolga van akkor a lábúj körömnek? Neki mi a funkciója? Azon kívül, hogy az első nagyobb igénybevételnél elhagyja a hajót.
3: Kapaszkodik. Addig.
4: Ilyet, miben?
3: Hát te kapaszkodsz vele.
4: A körmöd, de?
3: Igen, aha, a cipőbe.
4: Nem tudom, azon kívül, hogyha kicsit hosszabb meg tudod karmolni vele a másikat a paplan alatt,
1: csak értelme valójában nincsen, igen.
3: Ha belerugsz a izébe az átsarkába, tud tompítani, ha
4: azt
3: elég nagy.
4: Azt én mindig sarokkal csinálom.
3: Igen? Mm. Ügyes vagy. Nem tudom, tényleg, mi értelme van?
4: Mi értelme van a lábújkörömnek?
1: Miért akkor a körmödön miért? Tehát a kezedben mi ugyanaz? Tehát, hogy ott sincs funkció, lent sincs funkció.
4: Azt egy iparágat
3: tart életben. De a körmödet, igen, mert azt egy csomó mindenre jó. Ha van, de...
1: Hát gondolom, ez ilyen evolúciós, hogy karmolják, kapaszkodják, megvéd magad valami ilyesmi, nem? Mint az állatoknál, hogy azért valamiféle ilyen állatból jövő kis szösszenetot még ott maradt a kezeden.
4: De az hogy van, hogy a konstrukció is rossz. Mert amint egy kicsit elkezd nőni, csak bajok vannak belőle. Vagy fájdalmat okoz neked, vagy másnak okozol fájdalmat, vagy eldeformálódik a cipő miatt, vagy bármi miatt. Vagy akkor, hogyha meg nem lenne cipőnk, és mondjuk túl nőne, mert mondjuk nem tudnánk, hogy kell levágni, akkor meg túl hosszú lenne.
3: Tehát, de hát a körül mindenféleképpen szar.
1: Annak semmi értelme.
4: Semmi
1: levele. Igen.
4: Ezt fel fogom terjeszteni.
1: Igen. Kovászos Ubi, motorozás, konditerem, főzés, Kinizsi 100, a férfi evolúciója. Ugye múlt héten megbeszéltük, ez a mitől van kapuzárásod, és milyen jelei vannak, és ott benne volt a kovászos uborka is egyébként, meg a főzés is. Úgyhogy ez van. Ja, erről ezt megdumáltuk. Otti tegnap szivárogtatott pár infót, így van, ez itt igaz, posztoltunk, úgyhogy érdemes ezeket majd követni, megfigyelni. Hogy milyen útvonalak nyílnak meg, hánykor van kapunyítás, elhangzott egy-két fontos információ a 8-ával kapcsolatban, gyerekek.
4: Reggel 9-től már gyülekezhettek.
1: Így van.
4: A hév megállóban. Egynapos hideg élelemmel.
1: Egynapos hideg élelemmel.
4: 50 faktoros naptelje.
1: Így van. Tök jó, tökéletesen jól mondod.
4: Igen.
1: Be lehet menni már a szigetre jókorán, érdemes is. Térképek lesznek majd rajzolva. BKK-t hívjuk, gyerekek, úgyhogy... Elhangzott egy-két fontos info. Igen, tehát ez a 7 órás érkezés, ez 10-es bejutás, ezt én mondtam. 2-kor kapunyítás, másik híd is megnyílik, nem csak a K-híd, ott is be lehet jönni. Az egy nagyobb séta, a check-in rendszer lesz majd. Úgyhogy sok-sok minden. Igen, ez egy hatósági előírás, hogy bizonyos tömeg fölött már be kell csekkolnod előre online.
3: Tehát ne próbáljunk meg becsempészni semmit?
1: Ne is nagyon próbáljátok meg, nem is tudtok bemenni sima jeggyel, hanem neked előre ezt el kell végezned, illetve a városban lesznek majd bizonyos pontok, ahol oda tudsz menni, a suta vagy, és akkor ott becsekkolnak téged.
3: Mi a városban? Ez olyan, mint amikor a szigetre árulták a jegyet, azért Deák téren.
1: Ez olyan.
3: Mi ez a DJ? Mi lett ebből,
1: ez
3: gyerekek?
1: Ez olyan. Itt BKK-BKV sűrítések vannak, és nagy bajok egyelőre. Úgyhogy igen, a városban lesznek felállítva pontok, ahol el tudsz menni jegyedet beélesíteni, ha nem tudod megcsinálni egyedül.
4: Jó, én a Batthyányi fogok várni rátok, gyertek, majd élesítem a jegyet, lesz nem slag, melegetek van, leslagozlak.
3: Leslagolsz, aztán megyünk együtt a buliba.
4: Olyan jó lesz. Azért lesz nagyon jó, mert már érzem, hogy jó idő lesz, és az, annál semmi sem szebb, mint az első sziget illat megcsap. A tojtojok és a porszaga.
1: Igen.
4: Az életnek az a salaporsa.
1: Az lesz, gyerekek. Megyünk, jó? Kapunyítási pánik 14, így van, viszont Zsülci integet, úgyhogy hírek, reklám, mindenféle dolog, és aztán jövünk már is vissza. Itt vagyunk nem sokára.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
8: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
9: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
7: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
8: Na, boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
14: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
15: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten újabb helyszíneken folytatódik a szúnyoggyérítés. Napos felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. Különleges vendégek látogatnak ma a pécsi orvoskarra. A kar honlapjának tájékoztatása szerint az Élethíd Segítőkutya Alapítvány önkéntesei és különlegesen képzett kutyák érkeznek a Grastyán Endre elméleti tömbbe, hogy oldják kissé a vizsgaidőszak feszültségét. A szakirodalom szerint a kutyákkal eltöltött időnek számos pozitív hatása van, így aki élni akar a lehetőséggel, az ma délután 1 és 3 óra között találkozhat az ebekkel és gazdáikkal. Esős idő esetén a programot az új épület aulájában tartják meg. Gyermeknap alkalmából vasárnap Baranyában is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltó laktanyák, azért, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a családokhoz. Pécsett a vendégek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát, de kvadozni is lehetett. Bemutatták a tűzoltóautókat az érdeklődőknek, emellett kicsik és nagyok hasznos tűzvédelmi és biztonsági ismeretekkel gazdagodhattak. A pécsi és a többi baranyai laktanyában készült képgaléria elérhető a katasztrófavédelem weboldalán. Távhővezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek szerdán, Komlón. Emiatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárják, a Névtelen és a Móricz Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá válik, Körtvélyes irányába. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani a Baksa Szabadszent Király, a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. Siklóson a Zombori utcában forgalmi rendváltozás érvényes, táblák irányítanak. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, gyerekek, 3:48, nem, mi csak 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Daniel írt egy hosszabb kirohanást. Nem is kirohanást igazából, de írta.
2: Hogy?
1: Hát, hogy nem tudta, hogy rád, hosszú történet olvasd el otthon, de nem beolvasandós, tehát nem érdekes igazából. Bár, hogy érdekes, csak nem akarom beolvasni, csak láttuk. Nézem, hogy mit ír. Milyen baj, a csapvízzel írja valaki? Ilyen fura SMS-ek jönnek, ma nem tudok úgy nagyon rájuk hangolódni, vagy úgy beleolvasni. A csapvízről volt szó a hírekben, vagy kútból tisztább vizet engedtem a medóba? Írja valaki, mire vonatkozik valójában? Nem tudom.
2: Hát, hogy csúnya víz jön a csapból, de elmondanám, ha csőtörés volt a rendszeren, akkor tudjon ilyen sárga cucc belőle, és Pesten elég sokszor van ilyen.
1: Igen, az, akkor valami nem oké.
3: Rossz a cső.
1: Igen. Öcsém.
2: Hát, vagy valaki befosott a patakba. Ez a másik opció.
1: Az lehet még.
2: Ami ennél sokkal fontosabb, és Feri fejlik fel a figyelmet, hogy érkezett egy nyest igénylő bejelentő űrlap.
3: Nagyon fontos történések vannak nyestügyben. Ha nincs nyested, most lehet.
2: Így van. Igényeld meg házi nyestedet. Lehet, 4 csomagból lehet választani. Van az alapkábelrágó, ez a kezdőbe lépő csomag. Van a prémium vezetékrágó haladóknak. Van turbókáos csomag. És van éjszakai műszakos, aki csendes, de hatékony.
3: És be lehet többet is x-elni? Tehát kérhetek a turbórágóból, meg az éjszakaiból?
2: Szerintem igen. Engedd meg magadnak, Feri.
1: Igen, láttam, ez egy ilyen bejelentő lap, amit így kaptunk, hogyha valaki szeretne kérni, akkor ott...
2: Egy nyest
1: ott tud kérni. Gyerekek, elindult a Hisense játékunk? Mi a helyzet?
3: Micsoda? Hát ürül? Persze. Figyelj, nagyon fogod szeretni.
1: Jó?
3: Hát az, hogyha ha egy 6 éves programozna, akkor körülbelül ezt meg tudnád.
1: Azt imádom, minél bújtában nagyon.
3: Állsz, mint egy ilyen papírmasé figura, és az a védésed, hogy eldőlsz valamelyik oldalra.
1: Gyúj, de jó, szeretem. Ilyen Commodore 64 szintű történet.
3: Körülbelül, a grafika az egyen jobb azért, mint a Commodore 64, de maga ez a mozdulat az óriási.
1: Hát már a négyünk fotója is megér egy misét, ugye nem tudom. Te láttad a fotót?
2: Én nagyon szeretem. Többet igen szalkumás vagyok rajta, mert ugye hát egy fejjel magasodnám a Juli, de hát ez most ilyen.
1: Egészen elképesztő ez a fotó, sikerült úgy rakni, de jók a színek viszont, tehát, hogy milyen rikító türkiszkékben, csajok ilyen magentában, vagy ilyen rózsaszínben, de kicsit össze vagytok nyomva, igen, tehát, hogy van egy ilyen...
2: Igen, én egy súlycsökkentő műtéten is keresztül estem, úgyhogy...
3: Igen,
2: hogy...
3: igen. Van, hát van, akinek a magasságát nyomták, van, akinek a szélességét.
2: Valakinek
3: mindkettőt, igen. Én csak szélességet kaptam, illetve keveselték, vagy kevésbé vagyok széles.
1: Igen, az
2: sportos,
1: egészen.
2: Sportos felkubekó vagy.
1: Egészen érdekesen néz ki. Meghoztam a döntésem, költözök haza Magyarországra. Barbie írta nekünk. Barbikám, Isten hozott, gyere. Ez egy élhető hely lesz, úgyhogy mi nagyon örülünk, ha jössz, de köszönjük szépen, hogy megírtad.
3: Honnan gyűnt, nem írta?
1: Nem írta, ennyit írt, csak így kifakadt egy rövidre, és utána már...
2: Ezt nem látom.
1: Viberen jött, de ez van benne, úgyhogy nincsen ezzel baj. Új a hajad, Anna? Történt valami? Festettél, vagy vágattál?
4: De
1: valami van?
4: Zárva tudom ilyenkor ezzel.
1: Nem, igen, de valami van.
4: Igen. Mit csináltál? Kicsi vágva van belőle, meg egy kicsit, tudod, ilyenkor rá van egy picit szőkít.
1: Lá, azt mondom, új a színe, új a fazonja.
4: Milyen?
1: Jó. Igen. Azonnal kiszúrtam.
4: Jó vagy, tudom, te figyelmes
1: ezeket,
4: vagy.
1: Ezeket azonnal észreveszem.
4: Tudom, tényleg így van. Igen.
3: Hát a lányok tartsatok össze.
4: Na, jó. Ne.
1: Ezek valamiért kiszúrom, nem tudom miért. Hát csütörtökön láttalak utoljára, vagy pénteken, vagy mikor, és most már kedd van, és...
3: Mert figyelmes vagy a kollégáiddal.
1: Fáj egy kicsit megdicsérni, hogy milyen jó megfigyelő.
4: Most irigyek.
3: Mennyi minden mellett mentél el a 17 év alatt.
1: Nézd meg, hogy kiszúrom, hogy új a haja.
3: De az Annáét szúrod ki mindig. Tök érdekes.
1: Neked 30 éve nem új a hajad.
3: Ez igaz, meg már alig van.
1: De például a
3: zsülét
1: na, sújtsál már. Tudom, hogy levegőt vesz. Figyeld, most fog lesújtani. Vette a levegőt, csöndbe volt. Azt sem, hogy... És most vedd elő a kést. Igen, ide szúrja bordával, hát tessék.
2: Te vagy a kiválasztott, Balázs. Te vagy a fizurákkal süttödő. Senki nem olyan érzékeny és jó megfigyelő, mint Balázs. Ha Balázs nem vesz észre, akkor...
1: Jövök is dicsérek, csak, ez a dolgom, jövök is dicsérek.
2: Csak a hallgatóknak annyit mondanék el, hogy itt van Anna egy beszállító fizurával, és itt vagyok én, csúromvizes haja, mert úgy jöttem
1: el. Ez már reggel megállapítottuk.
2: Egy szót nem szólt, észre sem vette. Azt nem vette észre, hogy itt tök, mint akinek nem tudom, átzsírozták a haját, de gyönyörű szép a frizurát.
3: Valószínűleg azt veszi észre, ha jobb lett.
1: Igen. Tehát, egyrészt a szarab, miért szóljak a szarab?
2: De ezt hagyod?
1: De nem. Kézzel, nem ez az oka, hogy nem mondtam semmit. Az az oka, hogy a fejét ezt lecsapta, és úgy indult a megszólalás, hogy neked mi van a hajaddal, történt-e valami.
2: Nem tudod,
1: és
2: megmostam ennyit.
1: És erre te reagáltál is, de most kétszer nem vehetjük észre ugyanazt, érted?
2: Értem.
1: Látod? Tehát ezt...
2: Hallod ezt? Hallod ezt, Lackó?
1: Ennyi. Azt Feri észrevette, és akkor én már tovább sikloztam a hajadon.
2: És ezt miért nem veszed észre, amikor Laci meg egy kicsit fejebb állja a frizurája, mint nézd meg, tessék, ott van.
1: Azokat a centis változatásokat nem tudom észrevenni.
2: Tényleg nagyon jó a sérőbáró. Ezt tetszik neki az áfonyat benne.
4: Köszönöm szépen a ragyogásomat észrevettétek.
1: Ennyi gyerekek.
3: Mindig ragyogsz, de most még a hajad.
4: Most ennyi még gyerekek. A hajam is ragyog.
1: Hoztam egy kis kedvességet a kedbe. Miért baj ez?
3: De semmi. Csak furcsa, idegen.
1: Egy kis kedvesség így ked reggel egymás felé. Hát miért baj ez?
2: Sosincs ingyen. Én csak ennyit mondanék. Sosincs ingyen.
1: Ennek ára lesz. Ennek fél tíz komára lesz.
4: Egy presszó kávét.
1: Egy jó presszót ígyünk, így van. A nyers legyen veletek, írja valaki, és a hallgatók, aki itt van velünk. Halló, jó reggel!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Eszter, Feri, Balázs, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt!
3: Hello!
1: Csaba,
2: te nagyon normálisnak hangzó, és ez zavaró számomra, hogy miért vagy ilyen?
5: Ez megtévesztő, ne bízzál ebbe.
2: De ugye, hogy úgy, tehát te
1: igen,
2: a normatívának lenne magyar hangja, az a tiéd, ami
1: Csabi. Játszottuk már valamikor, Csaba?
5: Nem, soha, mindig hallgatlak benneteket, egyszer, többször is jelentkeztem, egyszer majdnem sikerült, de most a legnagyobb batét.
3: Ó, csak nem a MotoGP.
5: Feri, ott van a Pannonia a garázsba. 57 éves oldtimer minősítés, restauráltam, kész van, megvan, és apukádnak is volt Pannoniája, ugye?
3: Az enyémnek is, így van, igen. Én még ideig nem jutottam el, hogy elkezdjek restaurálni egyedül egy motort, de mondjuk MotoGP-n azzal azért nem tudsz indulni.
1: Azzal nem.
5: Égetem a gumit. Ott füstölök, égetem a gumiját.
1: Tegnap pont egy ilyen Pannoniát hajtottam, képzeld el.
3: De.
1: De.
5: Nem és mondod.
3: Na, van különbség azért a technológiában, mi?
1: Hát a technológia az elég sokat változott, az egyes lefele konkrétan nincsen, tehát csak fölfele vannak a sebességek, nem is értettem, mire megértettem. Sebességbe rakott, de elgurul, tehát hogy az is nagyon fura, és oldalkocsis volt, amivel majdnem felborultunk, úgyhogy, de jó, nagy, 67-es volt a motor, azt hiszem.
3: Tök másképp kell vezetni. Aha. Az oldalkocsist.
1: Teljesen máshogy vezeted, nagyon izgi volt. Jól van, figyelj ide, hát akkor Ferivel gondolom, hogy egymásra találtatok. Csaba, mit szólsz?
5: Jó lenne, megpróbálom, nagyon izgulok, de remélem sikerül.
3: Mondanám, hogy én is, de nem.
2: Figyelj, Feri, úgy lehet bántani, hogyha nem bántod, attól mindig rosszul lesz. Majd meglátod.
1: Igen, valamit ki kell mozgatni őt a komfortzónájából. Mehetünk?
5: Rendben.
1: Mehet. Na tessék, akkor tessék, 3-2-1.
3: Egyedül újítottad föl a pancsát?
5: Közösen, apummal közösen segített, fogta a kezemet, tudod, hogy van. Amikor volt pénzem,
3: akkor tettél bele egy picit.
5: Időből volt kevesebb, ha meg volt időm, akkor meg...
3: A pénz hiányzott.
5: Hiányzott a pénz, igen.
3: És meg is vagyunk, kimutál.
1: Nagyon jó,
3: egy
1: ennyi volt, ott volt egy hatalmas nagy igen.
3: Miért kell utána dobni? Miért amatőrköd?
1: Hiányzott a pénz, igen, ezt mondtad.
3: Pedig még segítettem is.
5: Nem volt rá pénz. Igen. Nem,
3: na, még ott segítettem is, hogy ne legyen ez, hogy nem volt rá pénz. Erre odadobsz egy igent. Csaba, hát de tényleg.
5: Nehéz játék.
1: Ez
3: nagyon.
1: Nehéz játék, de ezért jöttél, úgyhogy ez megvan. Figyelj, mutatjuk neked.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
3: Na?
5: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek. Nagyon köszönöm. A gyereknek tavaly megígértem. Gyerek, kimegyünk, ott leszünk, nem tudom, hogy, de ott leszünk. Vasárnap nézegettük a jegyeket, mondom, hát ha utolsó perc még akciós, hát akciós lett.
3: Na, jól van. Nagyon akciós.
1: Küldjük. Köszönöm. Akkor jó mulatást.
3: Szevasz, Csaba.
1: Ciao. Hello. Igen, ez nagyon érdekes, hogy mész az autópályán, elnézel jobbra, és ott egy MotoGP pálya. Nem? Ilyen teljesen lehetetlen. Ott köröznek, ugye ez ott az elágazás előtt van, 70 nem tudom hányas kilométernél, ott van 81-es, nem tudom.
3: Hát, hogy az északi part felé elindulsz.
1: Északi part felé, ez ott van jobbra. Mellette. Ott van jobbra, egy nagyon menő kis pálya, és akkor ott idén jönnek megint, tehát az ilyen állandó állomásunk.
3: Tavaly
1: a kezdődött,
3: azt hiszem, ugye? Tavaly volt az első, és akkor most már ezt reméljük, hogy beemelik a naptárba, és mindig lesz.
1: Aha, és
3: szeretik a népek.
1: Felvették a naptárba, MotoGP naptárba, ott vagyunk. Azért az menő. Az menő. Érdekelne, így ebben ez a típusú motorozás kimennék, megnézném.
3: Feljegy?
1: Nem, köszönöm. Ja, nem
3: jó.
1: Érdekel.
3: Jó, tehát már nem érdekel.
1: Tudod, hogy semmi olyanra nem megyek el, ami nem érdekel. Tehát, hogy Nem vagyok hajlandó.
3: De most mondtad, hogy érdekel ez a típusú motorozás, kimennék megnézni.
1: Nem, azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy mész az autópályán, és egyszer csak jobbra ott van egy motoros pálya, hogy úgy olyan közel lett hirtelen, hogy megépült.
2: Szinte sokkoló.
1: Szinte sokkoló, hogy oda építettek, és hogy megkaptuk, és hogy van egy MotoGP-nk is egy Forma 1-en kívül, úgyhogy...
2: Jó tudom, hogy Velencén is épül most egy jó kis motoros pálya.
1: Benne a mederben.
3: Hát sajnos úgy állunk, de tényleg.
1: Van még víz?
3: Á, nagyon kevés.
1: Kevés, gyatra?
3: Óriási baj lesz, óriási baj lesz. Most a hétre, meg egyébként néztem, egész júniusra esős ízét ígérnek.
1: De az tök jó.
3: Esős hónapot. Na jó, mi volt? Tegnapra esőt ígérnek.
1: Na jó, hát
3: tudod,
1: nem
3: mi
1: erős.
3: Történt?
1: Igen, az nem volt
3: köszönjük
1: erős.
3: Köszönjük szépen. Na most ettől nem lesz tele a tó. De most jönnek a nagy emberek, a nyíregyházi nagy ember, a környezeté felelős.
2: Gárdos úr?
3: Gárdos úr jön, és akkor leül beszélgetni a
1: tóval.
3: Polgár.
1: Magával a tóval.
3: Egyébként az lenne jó, ha leülne, és azt mondja, legyél tele.
1: Ő a tósutogó. Állítólag beszél a tóval. Érti a tavak nyelvét.
3: Mert az nagyon nagy lenne, de sajnos csak a polgármesterekig jutott el egyelőre, az azt hiszem ma lesz az egyeztetés, és akkor reméljük, mert egyébként van rá megoldás, ez a Dunavíz átvezetés, csak hát gondolom, hogy sokba kerül, mert itt én környezeti tanulmányokat kell végezni, de nagyon szorítunk, hogy legyen víz.
2: Igen, mert azért a Dunavíz meg a Velencei tóvíz az nem az a fajta.
3: Annál,
2: ugyanaz.
3: Igen, annál minden jobb, mint
1: igen,
3: ami
1: lassan
3: most
1: nincs,
3: van.
1: Hogy a Velencei tóvíze.
3: Igen, tehát valójában, ez nem létező az, fogalom.
1: Ez olyan, mint a málna szörp, tudod, hogy időtás sokszor töltött föl vízzel, eltűnik belőle a málna, tehát ebben már nincs nagyobb Velencei víz. Ezt igen. Már bármivel fel tud tölteni, és akkor lesz benne valami.
2: Nem lehet hozni egy nagy ilyen jégsapkát valahonnan? És akkor ezt terül.
3: Nem rossz ötlet, csak nem tudom, hogy vontatjuk át.
2: Majd idereknek a békák addig, amíg felolvad.
3: Nem baj az.
2: Majd hát egy nagy helikopáterre, beemelik, aztán berakják.
1: És napról napra látni, hogy tűnik el, persze. Tehát hogy így megy el a víz.
3: Hát, ilyen időben, meg hogyha melegebb lesz, ha fúj a szél, és mondjuk olyan 30-35 fok van, az napi másfél centi. Másfél
1: igen, kettő. Annyit párolog.
3: Most van 60 valami, 60 centink van.
1: Hát ugye az, hogy a kiszárad a meder, oda elkezd esni, az nem egyből vizet képez, hanem az még megy le a talajba, tehát hogy az még idő, mire abból följön és víz lesz. Hiába esik az eső, az a talaj
2: elszíne. Ki kell fugázni?
3: Ja, ja hogy ez így.
1: De komolyan küldi, Smiley nélkül elküldte, lefelé görbül a szájjal. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Nem
1: sajnos.
3: Volt az egész fideszes.
1: És a Balaton az milyen? Balaton az milyen? Az mi hazánkos, vagy az Tiszás? És mi a Tisza? Mi a Duna? Hogy van, hogy egy tó fideszes?
2: Hát ha valami fideszes, akkor az a Balaton. Tehát ha van olyan tó, ami fideszes, akkor szerintem. Nem? Tehát, hogy...
1: Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy NER mindent megtett, hogy tönkre tegye. Ettől ezen a maga tó, igen, sajnos nem fideszes, de a környék beépítéseivel a NER ott mindent tönkre tett, amit tudott, úgyhogy...
2: Hát elég kemény. Nem tudom, észrevetétek, hogy kicsit megdobta a mostani szezon a hát eladó ingatlanok számát a Balaton környékén, de csak 1,5 milliárdos és 1 milliárdos kis nyaralók vannak.
1: Na, igen, szöknek a fiúk, hogy mi történik.
2: Én nem tudom, de fogalmam sincs, hogy ez árfekvés, tehát nem tudom, mit kell csinálni az, hogy az embernek legyen 1 milliárd forintja, de hogy nyaralóra, az kemény, nem? Tehát...
3: Mert akkor valószínűleg van mondjuk Pesten egy 2 milliárdos házad, igen. 1 milliárdos nyaraló.
1: Nem feltétlen, egyébként azért nem feltétlen, mert hogy ez ennyi lett. Tehát, hogy ez a kézzétek el, hogy egy 50 milliós balatoni nyaraló, ami 10 éve mondjuk 50 millió forint volt, az 300-400. Ha neked 5 éve volt egy, vagy 10 éve volt egy hát 100 kettő, milliós hát, nagy házad,
3: az azért
1: vagy
3: nem
1: 150,
3: lett 1 milliárd.
1: Ha 1 milliárd nem is, de mondjuk egy 6-700 millió, igen. Tehát az elmúlt 10 évben ilyen 8-szorozások voltak. 50 milliós házak
2: ez
1: vannak,
2: 4-500. Ez zajlani amúgy?
1: Szerintem ez most áll meg, és most fordul. Ahogy egyébként az egész ingatlan piac lassul hűl ki, és lesz egy fordulás.
2: De hát
1: a Komói tópartján, az már vetekedik azzal az árral, és azért a Balaton nem a Komói tó. Szóval,
3: szép az, azért, de nem az.
2: Mondd, hogy 4 millió dollárért vennél egy balatoni nyaralót, 4 millió dollárért, mert mit veszel Amerikában?
1: Hát a Konghát Spanyolországban megveszed fél, nem tudom, ronda falut. Tehát önmagában nem 1 milliárd volt, csak 1 milliárd az értéke a túlfűtött balatoni ingatlan piacnak. De azt te nem annyiból építetted nyilván, csak most megháromszorozódott az ára a nyaralónak is.
3: Na jó, de hát akkor mondjuk nem is, ugye a pénz értéke is más volt, amikor ő vette 150-ért.
1: Teljesen más jelentett, így van. Abszolút, igen.
3: Az akkor a 150 milliós balatoni nyaraló, az ugyanaz volt, mint most a 600 milliós.
1: Igen, értem. A pénz értékehez képest abszolút.
2: Hát
1: igen.
2: Az a baj, viszont ugye keresni meg nem annyira, nem könnyebb annyival, mint amennyivel.
3: Hát
2: igen, sőt. Igen. Hogy nem érzem azt, hogy ez ipariba lenne. A másik, hogy van a budapesti ingatlan piac, ami szerintem meg, ugye azt mondják, hogy ez hogy nem fog megállni ott, ahol most van. De már most is iszonyatos magas árak vannak. Akkor ez hogy lesz?
3: Hát most azt mondják, hogy lejjebb fog menni, nem?
1: Lesz egy visszarendeződés, igen.
3: De annyit sosem rendeződik vissza. Nem fog tud. Visszamenni.
1: Tehát ez a háromszorozás, ötszöröződés, ez nem tud visszarendeződni oda. Tehát ami volt 5 éve mondjuk a második kerületben, egy 70 négyzetméteres lakás volt, 70 millió, az most 200, az nem lesz újra 70. Azt mondják, a következő 10 évben még egy duplázódás benne van.
3: Tehát, hova?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy hova. Hát ebben nagyon sok minden benne van. Egyrészt értéktároló, kettő külföldi befektetők, kínaiak, oroszok, tehát itt nem csak a magyar vevők, nem ők nyomják fel az árakat. Világviszonylatban és európai viszonylatban még az ötszöröződés hatására is még mindig olcsónak számít a külföldi befektetők számára Magyarország. Hát már nem annyira, mint mondjuk 5 éve
3: nyilván. Magyar 25 éves hogy fog venni gyerekek négyzetméterenként?
1: A kínálatkereslet soha nem arról szól, hanem az, hogy akinek van pénze, az sajnos nem a magyar fiatal, nem tudja már megvenni. Valójában lehetetlen új lakáshoz jutni. Hát bérlakás építeni kéne, tehát lehetne ezen változtatni. Csak kellene egy 10-15 éves vízió és egy olyan program, ami ezt mondjuk kicsit segíteni. De egy duplázódás az a következő 10 évben még mindig benne van, tehát még mindig nem rossz befektetés az ingatlan, vagy az ingatlan alap, még simán duplázódnak az árak. Az milyen durva, hogy megötszöröződ...
3: Csak a főváros, vagy mondjuk nálunk?
1: Hát ez a vidéki piacot azért kevésbé ismerem, megmondom őszintén, nem tudom.
2: Hát figyelj, a vidéki piac is nagyon jól áll, ilyen szempontból, hogy jó magasra vannak az ingatlan árak. Én Nyíregyházát tudom nektek összehasonlítani Budapesttel, és általában mindig az volt a váltószám a fiatalságomban, hogy egy budapesti belvárosi kislakást, tehát egy szoba nappaliért kapsz Nyíregyházán egy kertes házat. Ez volt így a váltószám.
1: Na, de onnan naponta bejárni kicsit húzós.
2: Azért meg lehet próbálni, főleg most, hogy az M3-as felújtják folyamatosan.
1: Szerintem hamarosz vagy. Akkor elindulsz 5-re, ott vagy 7-re, ledolgozod, 8-kor elindulsz vissza. Le lehetett nekem, csak egy kicsit macerás, igen. Na jól vagy, gyerekek, jövünk mindjárt, milyen sokáig beszélhetünk. Egy perc a pontosan 7 óra, közlekedés, játék, témák, minden lesz. Úgyhogy itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
11: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
10: Tényleg ennyire jó?
11: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
10: 1%? Ez egy valóra vált álom.
11: Cherryfehérvár.hu.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben! A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: Reklámot hallottak.
14: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi gyakorlatra készül a Határszél Egyesület. Napközben helyenként eleredhet az eső. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A baranyai rendőrök május 26-án a délutáni órákban a 6-os út megyei szakaszán intézkedés alá vontak egy autóst. A sofőr

0: A végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még a karbantartási munkák az M6-os autópályán, a Himesházi Völgyhídnál. A főváros felé vezető oldalt lezárták egy szakaszon, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os út Szigetvári szakaszán a héten kátyúzási munkákat végeznek, mindkét irányban félpályás útzár van érvényben. Úttartozékokat cserélnek a héten a Búj-Villány-Siklós összekötő úton. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor!

0: Balázsék! Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 13 perccel. Kedd van, gyerekek, és igen, és jön az eső holnapra. Itt egy Armageddont jósolnak.
1: Csepereg az eső.
0: Az holnap, nem is csak csepereg, holnap szakad majd. Nagy esőt mondanak, és egész igen, egész hétre ilyen kis változékony, októberi, esős, szeles, nem tudom mi van, egyelőre nem... Akkor ez a, akaródzik ez a nyár,
1: van, megérkezik. Közeleg a szabadságunk.
2: A nyárnak már vége van. Tehát, hogy az volt.
0: Az elmúlt.
2: Időszakban, köszönjük szépen, ennyi.
0: Igen. Nem, azért most ránézve egy picit talán javult. A szerda az valóban csúnya lesz. Utána pénteken megint szombat, vasárnap az jó. Tegnap ez még rosszabbul nézett ki, azt kell, hogy mondjam.
2: Jó, a szombat, vasárnap.
0: Nekem azt így, igen.
2: 27 fokkal.
0: Komolyan mondom, én nem tudom, én mindig az iPhone-nak ezt az időjárását nézem. Te másban vagy, tudom, te másban hiszel. Azt mondja, hogy Bali, behúzta, de már az 50 ropit. Nem néztem, gyerekek, szerintem utalta Feri.
2: Így van, gyerekek, azért én korrekt teljesítem ezt. Így is azért van, úgyhogy én átnyomtam azt az 50-et.
0: Megérkezett?
2: Igen.
0: Revón?
2: A Revón.
0: Ha, egy finom kód!
2: Na, mi van?
1: Sajnos még egy Cindy nevű lány is küldött vissza, hogy
0: néztem. Gyerek már egy kicsit a segélyre is vert. Itt van, nagyon tetszik a közleményed, vagy mi? Hogy hívják? Üzeneted?
2: Igen,
0: vagy
2: hozzá lehet írni egy-egy ilyen közleményt.
0: Köszönöm, nagyon
2: kedves. Szoktam olyanokat írni neked, hogy kösz gyógyszerre és egyebek, amikor tartozom, ezt most egy durvább kifejezéssel illettem.
0: A férfi nemi szerv egyeszem első személy birtokosába tetted, hogy az a tiéd, és ebbetűvel kezdődik, és szomra végződik. Így tudtad konstatálni, hogy buktál 50 rúger.
2: Azért, mert igazságtalan volt, na mindegy.
0: De egyben maradt a főváros, lebonyolítottuk, és gyönyörű volt.
2: Igen, Párizs nem maradt egyben.
0: Nem, azt szétszették.
2: Ja, tegnap átbeszéltünk, ugye, hát Juli óriásit húzott, azt nem tudom, hallottad, azt még nem hallottad.
0: Azt már nem tudom.
2: Hát ugye nagyon készültek, mert nekik a kocsma ott van nem messzire.
0: De azt a sztorit hallottam, és lezárták a Stefánia körútját, és senkit nem engedtek sekibe ebbe. Azt pont hallottam, mikor elmeséltem. Betárasztak, miről érted? Izén, 4 napi hidegélelem, alkoholok, minden senki. Seki se beérted.
2: Lezárt utcában kocsmát üzemeltetni.
0: A szar.
1: Hát amúgy ez egy érdekes kihívás hosszú távon.
2: Igen, hogy oldod meg.
1: Igen. De majd oda telepítünk valami rendezvényt, egy DJT after before.
2: Meg az alkohol szerencsére azért nehezen romlik. Tehát igen. Ugye el van egy darab, ez az ital.
0: Igen. De tényleg egyébként egy jó aftert kéne oda szervezni, és akkor megnézzük, hogy ott mi lehet.
1: Hívjuk egy Pákot, és akkor tucsok.
0: Igen.
2: Tucsok.
0: Tucsok, ja, úgyhogy ezt pont hallottam. Na jó, van gyerekek, hamarosan rövidülnek a nappalok, tehát a tél közelít, jó, azért még egy kicsit éljük. Igen, június közepétől fordulunk, de azért még na.
1: Egyen meghívtak egy Midsommar buliba, képzeld el.
2: Ilyen buli?
1: Na. Midsommar. Az azt jelenti, hogy a svédek tartják ezt, amikor nekünk a Szent Iván éjszaka, amikor leghosszabb az éjszaka, és akkor az van ilyenkor, hogy vagy leghosszabb a nappal?
0: Leghosszabb a nappal, most júniusban leghosszabb a nappal, így van.
1: És akkor az a lényeg, hogy ilyen virágkoszorúkban a fejünkön, szép nyári fehér ruhákban ugrálunk körbe póznákat.
2: Hát ez egy gyönyörű
0: kép. Én remélem, igen mondtál.
1: Svéd ételek, abszolút igen mondtam, abszolút igen mondtam.
2: És hol van, egy Svédországban kell menned?
1: Ez a svéd nagykövetségen lesz.
2: Nagy ember lett, oda
1: néz. Nagyon érdekes, hogy felkerültem a listákra.
2: Kis tényező.
1: Érdekes,
2: hogy
1: igen.
2: Rácskó Eszter tényező.
1: Nem, régen is hívtak ide, itt mindig nagy rendezvények vannak, a svéd nagykövetség, ez egy jó hely. És a lényeg, hogy most megfonatom a koszorumat, azt majd ott fog ugrálni mezitlában a nagykövetség fűvébe, akarják, nem akarják is, ez lesz.
2: Fehér ruhád van?
1: Van.
0: Az nagyon menő.
2: Nagy hópehely.
0: Igen, ez a fehér éjszakák, ők ezt úgy hívják. Ja, abszolút. Van egy horrorfilm is, ez a címe, svéd horrorfilm. Oh. Igen.
2: Nehogy az legyen belőle.
0: Mit szom már ez a neve?
1: Ez az én életem, Feri, nem a ti élet, úgyhogy ebben nem lesz horrorfilm. Köszönöm szépen. Irigykedem. Ott irigykedem a bajszod alatt. Úgyhogy ez, nem beszélek veled.
0: Jó, ennyi azért volt. Fotókat, élménybeszámolót kérünk, hogy ott egy ilyen habruhában ott ugrabugrálsz.
1: Nem vagytok jogosultak ilyesmire, az a helyzet. Volt egy pillanat, amikor
0: elhittem. Tövis koszorúval a fejeden ott ugrabugrálsz, a Midsommaren, a fehér éjszakákon, a svéd nagykövetségen, azért minimum egy fotót kérünk szépen belőle.
2: És miből vonatod, pitypangból?
1: Te hallottál valamit? Laci, valami beszűrődik, valami zaj a mikrofonban vannak. Nem tudom, mi lehet ez. Szóval egyébként egyszerű ételek lesznek, gondolom sok kaporra is az lehet számítani, és én kapható vagyok ezekre.
0: Ikeás húsgolyó, mélyhűtött torta.
2: Rohasztott hal.
0: Klottyen-flottyen, bútor összerakva. Nagyon, és szűztroming. Nagy, igen.
1: Szerintem azt fogjuk egymás köldökéből szürcsölni. Én ebben spekulálok.
2: Ha jössz még a héten, akkor csináljunk egy... Igen, ha, azért mondtam.
1: If?
2: Egy ilyen előkóstolót, jó neked?
1: Igen, hát nem tudom. Én nem fogok készülni semmivel, ha ez a kérdés.
2: Nem, majd mi készülünk neked.
0: Azt mondják, hogy minden országban ünneplik, és hogy pár éve Lettországban volt szerencsé az ünnepléshez. Tehát ez most már nem csak svéd, hanem mindenhol. Nagy partiba mész akkor te itten.
1: Nagyon remélem. És azt mondja, vigyázz ezt egyébként, mágiát írsaknak.
0: Egy csicsolinás koszorú jól állna.
1: De mágiát írtad, de te mágiára gondoltál, hogy a mondat második felét elolvasom. De most akkor mágia vagy mágia? Mind a kettő érdekel.
0: Abszolút mágia. Hát mágia? Gyűjtenek mágiát.
1: De nem, a svédek a kecskét égetik el karácsonykor, az tök más. Akkor a mágiázás, nem? Aha. Most van mágia.
2: Elégetik, nem megsütik?
1: Hát nem, ilyen, tudod, ilyen szalmakecskét csinálnak. És ja, akkor azt égetik el, ilyen óriás szalmakecskéket.
0: Jó, minden esetre fotót kérünk, jó? Azért jó, azt szeretném megnézni.
1: Ott fog ugrálni, és egyesülök a természettel, nem tudom, hagyadik kerületben a nagykövetség ott, és nyestek fognak járni a nyomaimban, ennyit szeretnék mondani.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, igen. Mági Zoltán is fellép állítok az NK-s támogatásokból, egy nagyobb tüzet készül, ő is gyűjteni. Mági Zoltán is fellép, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszeresre csökken a WC használatnak ideje. Oh. Futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
0: Na álljuk meg egy pillanatra.
2: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon
0: igen?
2: Volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
0: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
0: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
1: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
0: dézsaszerű valamiben.
1: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
1: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg aha, a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De ez ajtó. Tehát, hogy érted,
1: ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
1: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
2: De lehet, hogy mikor lekucorodsz, akkor eltűnsz.
1: Mikor tudok én eltűnni? Ott tudok eltűnni?
0: Sehol tudok eltűnni? Úgy,
2: a futóversenyre sem ész.
1: De ha eltűnsz, akkor is tudják, hogy mit csinálsz.
0: Tudok-e úgy pisilni, hogy szembe velem pisil egy másik valaki, ki nézd meg a fölsőt, tehát hogy itt egymások átnézünk, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kabinok tényleg, ahol kilóg a fejed, és de várj, hogy ülsz rá? Tehát akkor a nő nem is ül rá.
2: Nem ülsz rá, itt ja, te fellépsz.
0: Guggolsz.
2: Igen, oda bemész, mostolod le a bugyit, legugolsz, akkor eltűnik a fejed.
1: Nem guggolnak le.
0: Ott egy kicsit beleguggolsz, felállsz és egyből kijössz. Nincs WC ajtó, nem csukod le. Vagy van, amikor a fejed is kín van. Tudsz úgy pisilni, hogy néznek?
1: Szerintem igen.
2: Hozz egy vödröt, Laci, légy.
0: Ilyenkor olyan vagy, mint a kutya, hogy félrenézel riadtan, és így nem mersz a szemembe nézni, vagy a szemembe nézel közben.
1: Nem, közben befelé koncentrálok, hogy ez csak egy pisi legyen.
0: Igen.
1: Ebbe pisiek be, ez egy kosár, ami áteresztő, ez a zsák, értem.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
1: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
1: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
0: Lettolod a nadrágot.
2: De várjál, egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
1: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
0: Esküvői ruhába?
1: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
0: Síruhában vagy
1: nem,
0: ezek?
1: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet, de kívülről nem is tudod, hogy ez egy piszuár, és ez egy WC. Egészen elképesztő jó ötletek vannak már.
1: Miért nem katéter?
0: Az is egy jó megoldás. Nézd, ott pisilsz, nézd, ott kilóg a fejed, közben jönnek a futók, te pisilsz egyet, és mész tovább.
2: Na, nem se kapták kedvet?
1: Az van, hogy ugye itt azt kell eldöntened, hogy pisilsz valahol, vagy nem pisilsz.
0: Vagy jó időt futsz, ez a két kérdés. Futsz egy jó időt, vagy nagyon sietsz, és lesz egy jó időt, vagy nem futsz. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
1: de
0: dolog.
1: De csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz, konkrétan nyitva van a teteje, persze.
1: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
1: Senki ne lássa a pisilést pisilés közül. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
1: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb.
0: De miért más az arcod, amikor pisilsz?
1: Nem vagy tudom, neked, vagy és ez... nem is akarom, hogy kiderüljön.
0: Vagy
1: tudod,
0: neked tehát, van egy szégyenérzeted, hogy valaki látod, hogy mindenki pisil, érted?
1: Értem, de hogy ahhoz vagyunk szok, hogy elbújjunk ilyen dzsindzsásokba, tudod?
0: Na de miért?
1: A csalán csapkodja meg a popókádat, mint azt,
2: na
1: hogy...
2: Na de a fővárosban futnak, most az neked jó lenne, hogyha...
1: Ez önmagában véleményes, jó? Ha a fővárost arra találták volna, hogy fussanak benne, ugye, akkor a trollibusznak például nem lenne létjogosultsága. De na, most jó, visszatérve ehhez, de hogy nem tudom, hát figyelj, én nem érzem ezt.
0: Nem érzed ezt a dolgot? Tehát jó. Legyen az intim, legyen eltakarva, igen. Legyen egy ajtó, húzd be.
1: Most ez egy műanyag fröccsöntött bódi, hogy nagy munka lett volna, ami még ráhúz egy 30 centit.
2: Tehát, hogy, akkor hogy... nem tudsz bemenni, mert akkor lezár.
0: Nem,
1: de
0: úgy szerintem...
1: hát felfelé meg... Érted, hogy...
0: Szerintem itt a gyorsaság van. Belépsz, gyorsan kilépsz, nincs ajtó, nem húzod, nem teszed le, nem kell lehúzni, nem teszed le a tetejét, lecsukod. Tehát ez a praktikum.
2: Hát ugye 3 percről, ez 30 másodpercre csökken a pisilés.
1: Sose tud lecsökkenni a pisilés időn.
2: Dehogy nem, mert ott becsukod az ajtót, bezárod, pisilsz, kinyitod, na, itt meg csak belépsz, pisi, és már mész.
1: Jó, de akkor ez egy ilyen kamikáze pisilő. Tehát arról van szó, hogy csak egy ilyen...
2: Ennyi.
0: Igen, abszolút.
2: Ja, nem üldögélni mész futóverseny közben a budira.
1: Hát figyelj, én nem tudom, de akkor is lehetett volna ezt jobb. Ezt szerintem ennek tervezési nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
2: Magasítsák meg.
1: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát az nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
1: Befejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
1: Hát az a nő biztos nem futni, mert tudom, tehát 1000%.
0: Na, ha ezt most én mondtam volna, tessék, akkor itt már végem lenne azért, mert egy kicsit testesebb nő állott. Az a nő biztos nem futni,
1: mint oda. Nem a testessége miatt mondom, hanem az öltözéke miatt, jó majom ember, és akkor együtt ennyi mondanék erre.
2: Majom ember.
0: Na nézd meg, ha én mondtam volna, már lepufiztam volna, érted? Hát ilyet komolyan mondom. Ott áll és nézi a barátnőjét, hogy pisik.
1: Ott áll, pipiska, és nézik befele egy
0: részébe.
2: Nem, hogy van-e hely. A Szigeten is ez a beállós hármas, tudod, a fiúknak.
0: Igen, igen, igen, igen.
2: Ahol az egész hátat kilátszik, meg a fejet kilátszik. Az is például, ahogy megy előre az idő, ha érted, és az alkoholfogyasztás, annál könnyebben tudod használni. Mert az elején van benned egy gát, hogy oda kell állni egy ilyen háromszögbe, és oldalról is belátnak, meg látják a fejedet. Tehát az kell, hogy igyál sokat, és akkor utána nem fog érdekelni, hogy kilátszik a fejed.
1: De máshogy szoktál pisilni részegen, mint józanul?
2: Sokkal lazább.
0: Sokkal inkább.
2: Sokkal
0: lazább vagy.
2: Bárhol.
0: Kevésbé foglalkozol vele.
1: Megfogod a melletted lévőjét, és úgy van.
2: Ha kell, akkor két kézzel is fogod. Tehát jobbról, balról tudok segíteni.
0: De piszoár vagy siva? Tessék, hogy vagy? Tehát ha bemész egy budiba, és van mondjuk szabad vécé, meg szabad
2: piszoár.
0: Akkor inkább a budi.
2: Igen, de hát ez valószínűleg az ismertség miatt van, nem?
0: Aha.
1: Milyen ismertség, Feri?
2: Hát egy kicsit, nem sok, azért van egy egész kevés, nekem is köszönöm szépen, aranyos vagy. De hogy az valószínűleg amiatt van, nem? Hogy én régebben engem annyira nem zavar.
1: De ez hogy van, hogy a Ferit mindenki megismerik, én egyszer nem teszek fel szempillaspirát, azt megkérdezik, hogy én vagyok-e az. Ez hogy van?
0: Nagyobbat változik az arcotok smink és smink nélkül mindenki. Mi átlagosan hozzuk ugyanazt.
2: Rajta nem tudsz már javítani, így jó, ahogy van.
1: Érdekes. Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
1: vagy. De mi az etikett,
2: vagy?
1: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisilés.
2: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
1: De nem.
0: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen. De ha kell, átnézel. Tehát, hogy azért nem.
2: Hello!
0: Jó napot,
2: mi ez a csobogás?
0: Hadd magázódjak.
1: De van ilyen, hogy valaki nagyon csopog, és akkor oda nézel, hogy az igen? Vagy így, tudod, hogy nincs ilyen? Vagy
0: nincs,
1: ilyen?
0: Nincs, szerintem bemész, lefele nézel, kicsit szemérmesen túl akarsz rajta lenni, majd rohansz ki.
1: És fintok egymás előtt ilyenkor?
0: Nincs ilyen. Szerintem nincs.
1: Nem fingtok egy esetben?
0: Nem.
1: De hogy tudjátok? Azt
0: de
1: mondtátok,
0: mi is,
1: hogy
0: ezt lerázzuk nem... a lábunkat, és... Dehogy is, nem. Gyorsan pisil. Semmilyen természetes ingered nincs ilyenkor. Túl akarsz tenni rajta. Hát egymás mellett pisiljétek, neked se lenne. De valahogy valaki
1: a derekadat pisilés közben.
0: Igen, persze, kivesi a fészit meg a tükröt a zsebemből, igen.
1: Nem csak így tudod, így. De nem mindegy, és tényleg van, tehát például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil.
0: Igen?
1: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával vízet egy flakonból.
1: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
2: És akkor büszkén körben nézel,
1: és akkor, és akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább tudod, egy kézzel tudod, ilyen tapsolásáját. Nem, semmi.
0: Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
1: Akkor ez,
0: nem?
1: Ilyen, ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: hát, ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor igen, akkor beszélgetés van. Hogy haverral van beszélgetés, persze. Uh-huh. Tehát akkor azért a fesztiválokon nagy megfejtések vannak.
1: És a beszélgetés mikor vált át csókolózásba?
0: Nagyon ritkán. Illetve sokszor a férfi vécében, de akkor mindig kijövünk a Ferivel. Ott mi már nem maradunk. Szóval akkor nem szeretjük ezt a dolgot. Tehát a nő ne pisiljen piszuárba, azt mondod. Hagyjátok meg nektek a hagyományos vécét. Legyen
1: elég. Én nem akarom a nőtársaimat elvágni attól az élménytől, aki szeretné, hogy az arcát simogassa a szél, meg az arra járóknak a tekintete, az használja nyugodtan ilyet. Én nem tudom magamra ezt elképzelni. Nekem én végig utána arra gondolnék, hogy ha valaki elmegy mögötted és bekukkant, akkor az
0: mit lát?
2: Ezért nem jár futni.
0: Többek között ez az oka, hogy nem jár futóversenyre.
1: Ez van.
0: A női piszuárok.
1: Most már akkor beszéljünk őszintén, hogy nem lenne a pisilés témáj, már maratonokat.
0: Skandinávok, ja, ők akarnak nagyon újítani. Na, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáróroló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
17: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
18: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
19: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a Molkút mellett.
20: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
21: Svájci precizitás minden egyes csészében.
22: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
21: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
22: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
21: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
23: A Richter Flórián Cirkusz még ezen a héten is Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Száguldó paripák, a fizika határait feszegető artisták, ahol a modern látvány és a tradíció találkozik. Jegyek elővételben az rfc.hu oldalon vagy a helyszínen kaphatók.
24: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
25: Reklámot hallottál.
26: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Évfélig még szavazhatunk az év kerékpár útjára. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat. Június végére elkészülhet az új napszentély kilátó, ami Magyar Hertelend és Orfű között található félúton. A korábbi 23 méter magas építményt 2007-ben adták át, ám 10 évvel ezelőtt villám csapott bele, azóta nem lehetett látogatni, mert életveszélyes volt. A bontás során ugyanis kiderült, hogy a fa tartó szerkezet veszélyes állapotban van. Most új kilátó kerülhet a területre, amely a tervek szerint 18 méter magas lesz, padlószintje pedig 15 méteren lesz. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A női kézilabda NB1 utolsó fordulójában a Kozár Misleny a Debrecen együttesét fogadta a hétvégén. A hazai csapat számára lényegében tét nélküli volt a meccs, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a baranyai csapat búcsúzik az élvonaltól. A vasárnapi találkozón a végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még a karbantartási munkák az M6-os autópályán, a Himesházi Völgyhídnál. A főváros felé vezető oldalt lezárták egy szakaszon, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os út Szigetvári szakaszán a héten kátyúzási munkákat végeznek, mindkét irányban félpályás útzár van érvényben. Úttartozékokat cserélnek a héten a Bój-Villány-Siklós összekötő úton. A helyszínen útszűkület van érvényben. Zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1!

0: again.
1: Hey, gyerekek, reggelizés folyik, oda néz béke, és nyugalom 3 perce 3-8 előtt. Ilyen az, amikor mindenki eszik. Ja, időjárást van, időjárásunk van.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Bocsánat, gyerekek, itt közben itt fontos megbeszélések voltak, úgyhogy itt nagy dolgok vannak, be kellett mennem itt a fülök irodájába.
1: Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjúj
3: Ez így, ezt úgy, ezt fölhívni, ezt elintézni, ezt kirúgni, ezt megserezni.
0: Arra találtuk, hogy miért voltál ilyen sok egővécén?
3: Igen, igen, igen, csak egy annyi volt, hogy cifrára fostam, mert igen. Na jól van, gyerekek, azt nézem, hogy elmondtuk az időjárást, jól van, akkor ez jó, illetve kapura rúgás játékkel jelentkezni, Gyuri, de még nem kell, szólni fogunk. Ez a Hisense játék, ezt tudtuk, hogy nagy őrület, mert hogy itt tényleg, tényleg szép a nyeremény, de nem kell, nem kell még. Mikor indul a világbajnokság? Mikorra kell jó tévét szerezzem? Az mondja meg valaki. Tudjátok? Azt láttam, hogy Messi megérkezett a világbajnokság helyszínére. Ottól megy játszik az argentin válogatott, de mikor indul? Június közepe? Vége?
1: Ne kérdezzed. Úgy van!
3: Hívjuk fel a trollfocit, hát ők sem tudják.
0: Közben még annyit megmondják az előző témához, hogy megfejtették a megoldást. Olyat kell építeni, hogy a fejed és a felső tested ne látszódjon, az alsó meg kilókat.
3: Tökéletes.
1: Tök jó. Az alapján csak nem azonosítanak.
0: Egyenlőség.
3: Tökéletes, igen. Júni 11-én indulunk, gyerekek, és júli 19-én, egy nappal a szülinapom után van vége. Akkor játsszák a döntőt.
1: Hát sokat nem fogsz belőle nézni, mert ilyen hülye időpontban van.
3: Hát az időeltolódás, így van, persze, így van, Amerikában
0: hánykor
3: azért. Hát ott ugye visszafele vannak, tehát szerintem hajnali meccsekre kell majd számítani, nem? Azt számít, úgy akkor vagyunk, de aztán lehet, hogy azért igazítják Európához is, nem tudom, nem tudom. M4 baleset Ülői felé, ez fontos, ha van még friss, akkor küldjétek 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez M4, M0-ás lehajtójánál van, kilométeres a kocsisor, és áll a forgalom. Adél is elküldte, úgyhogy vigyázzunk neki.
1: Dél-Korea, Csehország hajnali 4 óra, Egyesült Államok, Paraguay 3 óra, Brazília, Marokko 0 óra, tehát éjfél, Ausztrália, Törökország reggel 6 óra.
3: De valóban lesznek... jó hülye időpontok,
1: igen,
3: azért.
1: Igen, igen, igen, de például Kanada, Bosznia, Hercegovina minden elsőprő összecsapását este 9-től tudod nézni, majd 12-én.
3: Gondolom, ahogy haladsz aztán az elődöntő döntő, nem tudom, 8-at döntő felé, ott megpróbálják azért így az európai nézőkhöz igazítani, nem? Hogy azért ne veszítsék el ezt a nem tudom 300 vagy 500 milliós piacot itt, ami van. Tehát úgy gondolom, az úgy azért alakul egy idő után. Jó, meglátjuk, nem tudom. Hát fociban nem vagyunk azért annyira erősek. De a tételeinket megrakjuk, jó? Jó, tehát azokat megcsináljuk. Jó,
0: én egy Dél-Korea Csehországra vagyok csak hajlandó rakni. Tehát, hogy
1: mit tippelsz így ránézésre?
0: Nehéz, de szerintem a dél-koreaiak azok fürgék. Ilyen alacsony fürge emberek
1: lehet. A csehek meg söröznek, na?
0: Na, hát igen, nagyon nehéz, viszont hajnal 4-kor ezt mindig akkor ébredek fel elsőre, úgyhogy akkor az jó.
3: Bekapcsolod és azonnal tudod. Uh-huh. Azonnal tudod nézni. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
3: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
0: Én tudom az enyémet.
3: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
0: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak
1: is
0: a neve.
1: Is picsa.
0: Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém. És...
1: Csak veszekedés után gondoltam.
0: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
3: Ez a Wi-Fi tech otthon.
0: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
3: Ja, a tudás legjava, igen.
0: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
3: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye a
0: telefonodnak.
3: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
0: tudás... Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
3: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert hogy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
0: Mennyire vicces?
3: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Vagy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
1: Igen, ki akadt rá erre?
3: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Szerintem erről a hírről mi már beszéltünk, de ez most újra megtörtént. Tehát ez nem egy egyedi eset, mert egy hónapja vagy két hónapja ez már hír volt. De most újra megtörtént, a Bluetooth-ának a bomba nevet adta, és terrorizmus veszélyére vissza kellett térni. Ezt érted?
0: Az elkövető Tom Jonesnak hívták, és
3: sajnos... Igen, és a
1: szexbomba.
3: Igen, oké. Okay. Honnan tudják, segítsetek megfejteni, Zsűl, te technikailag jó vagy. Tehát felszállsz a gépre.
1: A minden egyes wifi cucc, ami be van kapcsolva, azt te látod. Tehát ha én most itt rákeresek az elérhető Bluetooth-okra és wifikre, akkor látni fogom, hogy a Zsűlnek be van kapcsolva a fejhallgat, vagy ez a fülhallgató.
3: És látod, hogy mi a
1: akkor én látom, hogy Gyulapod.
3: Na de várjál, ez az eset, ez megtörtént fél évvel ezelőtt egy másik repülőgépen, ők is visszafordultak. Akkor ebből nagyon nagy hír volt, mi is foglalkoztunk vele. Ez most egy másik eset, ez szombaton fordult vissza ez a gép. Ha te a Bluetooth-odat elnevezett bombának,
1: igen,
3: azt honnan tudja a légitársaság? Hát hiszen rákeres. Én keresek rád, a telefonodat meg akarom találni.
1: Hát lehet, hogy van egy ilyen van a Stewiknak egy ilyen előírás, hogy ahogy beszálltok, beül minden utas, akkor kapcsold be a telefonod, és keres rá az összes íz. Nem tudom.
3: Hát már... Hogy a Stewik megkeresik a telefonodat egyenként, és kiszúrja, és ha neked a bomba, a Bluetooth neved...
0: Nem, annyi van, hogy amikor kinyitod a tetejét mondjuk a fülhallgatódnak, akkor ugye az aktiválódik, és akkor ugye aki a környéken van, és éppen keresi valami mást, annak mind feldobja a listába.
1: És bepánikolt valamelyik
0: utas. És akkor
1: aztán valaki
0: neked csak megjelent azt, hogy bomba, és akkor mondja, ez is
3: ti, kérek... ha ültök egy repülőn, ti szólnátok? Tehát nek bomba nevezetű...
0: Pontosan tudod a választ, Balázs.
3: Hogy azonnal leszaragszonaznád magad. Kapnál én az a
0: te is tudod a választ, én már beülnék a pilóta fülkébe, és mondanám, ne srácok, mondom akkor a koreográfiát.
3: Oké, ül egy rossz kinézetű ember melletted egy amerikai repülőn. Uh-huh. Megnyitod a telefonodat, és azt mondod, hogy a Bluetooth elérések, és ott kijön, hogy bomba. Ott ül, ránézel, megint bomba.
1: Na.
3: Ránézel, bomba, és azt látod, hogy hosszú szakálla van, turbánban van, és mindenféle kütyük vannak a mellén.
1: Kicsit sarkítottam.
0: Egy monoton piszövás hallasz.
3: Allah Akbarozik.
1: Valami ketyeg.
3: Valami ketyeg, és a bal kezében van egy detonátor. Kezd szólnál a pilótának? De nem, tessék, bombát lát. Látod ezt a feliratot, vagy wifi, vagy bluetooth. Te szólnál azért, hogy fordítsák vissza a gépet, csekkolját egy másik repülőre, és szállj le? Valódi veszély ez?
0: Nem, szerintem nem, de az az érdekesebben, hogy ha bombája van, tegyük fel, sikerült neki felvinni egy ilyen szódabikarbóna ecet kombinációval készítettél meg Guyver-es dolgot, és látja, visszafordultak, akkor ez nem egy ilyen felhívás keringőre?
3: Hogy most kell robbantani.
0: Na jó, én nem itt akartam, de akkor most már mindegy, cső.
3: Igen. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni, és bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
3: Azért túl biztosítva?
1: Ez beteg. Hát azért, mert most valaki viccből így elnevezi. Hát hány hülye név van ilyen elnevezésben? Itt valaki elkezdte küldeni a hallgatók közül, hogy van akinek az a wifi neve, hogy eladó csüngőhasú malacok. Ezt látod, ha rákeresel, miért nyilván nem szállsz le, de hát most azért, mert oda van írva, hogy bomba.
3: Azért nem fogsz, nem, valószínűleg nem fogsz robbantani.
1: Igen.
3: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Nekünk ilyen van, mert ugye nekünk a plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
0: meg az azbestből,
1: wifi, meg a emelet wifi.
3: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
3: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék wifi-e? Hát nem, hülyeség.
0: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
3: Tedd oda, ahova nem való. 1, 2, 3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
3: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
0: őket. Jó, csak egy, hagyj kérdez, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
3: Jules!
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
0: Az füles, fules.
3: Az meg fules.
1: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
1: Zsült.
3: Mennyire telefonja. Kell szeretned a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
0: elmondom,
3: adni a
0: wifi-üknek? Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket. De én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni. És
3: hogy tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
0: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomással most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, egy, mondom, 1-0-9 darab 5-ös.
3: Hát, nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
0: Dollárjel.
3: Igen.
0: És igen.
3: Az a jelszó megosztása.
0: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban, hogy gondolkodnak az emberek, hogy küzdenek.
3: Hogy egy ilyen otthonosságot mutat neked, hogy a wifi el van nevezve.
0: Igen, igen, én régen laktam egy olyan házban, ahol minden wifi el volt nevezve, és nagyon jók, jók voltak. Jók voltak. A csődörök is különböző dolgok. Tetszett.
3: Csődör nevezetű wifi. Igen. Valaki azt a nevet adja a wifi-nek, hogy csődör.
0: Volt,
1: ott van egy bizonyítási vágy.
0: Nem, nem, nagyon viccesek voltak. Voltak egymás szapulására is ment a dolog, meg ennyi. Úgyhogy jó. Szerintem ezt kell csinálni, mert akkor legalább egy kis személyiség költözik bele.
3: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz.
0: Óriási.
3: A Tech Kisbusz a neve, és igen.
1: Ezt azért adott, hogy ne csatlakozzanak rá?
3: Hát, hogy ne próbálják föltörni, igen. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót, ez a wifi neve.
3: Nálunk a rezidencia neve, illetve a ne lopd a wifi-t, mi is átvettük. A ne piszkáldot is nagyon-nagyon sokan írják. Ne lopd köcsög, ezt a nevet adtuk neki. Figyelj, rengeteg ember elnevezi a saját wifi-ét. Vagy a saját hálózatát. Örülök, ha föl tudok rá csatlakozni, nem tudom, hol adjak neki nevet. Tehát nem jutok el odáig, hogy nevet adjak
0: Balázs
3: neki.
0: Az a fajta felhasználó, aki már letöltött egy nem tudom, HD minőségű filmet a mobilnetjére, és utána veszi észre, amikor már nem tud telefonálni sem, hogy jó, itt van wifi, itt lakom
3: gépére. Ilyenek vannak, igen. Szomszéd wifi neve a Punci Vadász. Azt szerintem az...
1: És van, aki ennél konkrétabbra megy, panelház, wifi-e, vagy wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
3: Szerintem az egyébként jó felség.
1: Az nagyon, és a szöszit.
3: Megraknám a szöszit, igen. Azt mondja, hogy a fiamnak sekszaga van, nálunk ez a wifi. Nagyon kedves. Aztán azt nézem, hogy Hagymás Bab Király, ez a wifi elnevezés, ez Zotyó küldte nekünk. Látunk szaros macskát, ne csapkod a pincajtod, ezt ugye olvastuk, sajtos tészta 001, tehát rengetegen nevezik el a saját wifi-üket. Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
0: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
3: Acceleri bomba.
0: nem mindegy.
3: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik.
0: Free wifi. Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat, a jó ég.
3: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
0: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
3: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen kisajátítás.
0: Valami ételi különlegesség van ebben. Valami társadalmakon túlmutató. Valami összefogást. Azt érzem
3: nem,
0: ebben,
3: pont hogy... nem. Itt... Nincs benne. Olyan. Egy ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
0: individualizmus. Szeretem, nem amikor szeretem. Az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
3: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent, úgyhogy milyen kár, hogy nem egy ilyen légitársaság.
0: De miért, ha felgyújtod a házad, akkor azt tájfőzően azt üvölt, hogy
3: bomba. Igen. Az.
0: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van?
0: Bum!
1: Tűzoltó, tűzoltó!
0: Bum, bum, bum!
3: Jó, a taknyosra vágnálak, azt szeretem.
1: Na jó, de érted, ha laknak hatan, ahogy hívják, ott kit.
0: Ott, és mindenki 140 kiló feletti gyúrós fiú.
3: Igen, és csak egy van ment. Na, legyetek óvatosak, jó? Volt Hogy majd Magyar tegnap? Csináltatok, gyerekek?
1: Nem, hát hogy csináltunk semmi volna? Nem volt, nem volt Laci, ja. Nem voltál te.
3: Lackó és az ő számgenerálása az aranyat ér. Egyébként meg kell, hogy kövessük Lacit, mert nem hónap végén volt, úgyhogy mindjárt visszatérünk erre, jövünk. Mindjárt 3 perc a pontosan 8 óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Miss Hunter, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
0: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent.
5: A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. EcoFamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú reklám következik.
12: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
13: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
14: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a Molkút mellett.
15: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
16: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deján öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
20: Nincs kifogás, csak fejlődés. Most a Prof Gymben 3 havi bérlet áráért 4 hónapot edzhetsz. Az akció június 30-áig érvényes. Részletek a recepción. Prof Gym Pécs, Megyeri út 4, profgym.hu.
21: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
22: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
23: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
11: Reklámot hallottál.
4: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: A héten újabb helyszíneken folytatódik a szúnyoggyérítés. Napos felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. Különleges vendégek látogatnak ma a pécsi orvoskarra. A KAR honlapjának tájékoztatása szerint az Élethíd Segítő Kutya Alapítvány önkéntesei és különlegesen képzett kutyák érkeznek a Grastyán Endre elméleti tömbbe, hogy oldják kissé a vizsgaidőszak feszültségét. A szakirodalom szerint a kutyákkal eltöltött időnek számos pozitív hatása van, így aki élni akar a lehetőséggel, az ma délután 1 és 3 óra között találkozhat az ebekkel és gazdáikkal. Esős idő esetén a programot az új épület aulájában tartják meg. Gyermeknap alkalmából vasárnap Baranyában is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltó laktanyák, azért, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a családokhoz. Pécsett a vendégek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát, de kvadozni is lehetett. Bemutatták a tűz

0: Mohács-Pécsvárad összekötő úton. Siklóson a Zombori utcában forgalmi rendváltozás érvényes, táblák irányítanak. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Tényleg? Halló, jó reggelt! Itt vagyunk 8 óra után, 13 perccel. Hello, bello! Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Mit simogattam, kérdezi tőle Feri kicsit.
3: Mert valamit csúgtál, hogy...
1: Hogy nyomogattad a jing gombjaimat tegnap,
2: a
1: tényleg?
2: Fingós, a fingós gombokat.
3: Hát csak megmutattam Eszternek, hogy hogy működik.
1: De valami. Adásban?
3: De, hogy is. Előtte. Semmi olyan... Nem.
1: Nem vagytok már a régiek.
3: De a régiek vagyunk, de az a te privilégiumod. Én nem olvastam be a 80-as végű SMS-t sem,
1: nem.
3: Mert az a tiéd. Jó. A fingó gomb a tiéd, érted?
1: Komoly karrierem van itt a rádiózásban. Barács, 15 év után a fingó gomb a tiéd. Hogy beolvashatod, hogy hány nap van nyári szünetig a tiéd.
3: A tiéd. Ez kész,
2: hány nap van nyári szünetig amúgy?
1: Most olvastam be. 18 valamennyit írt. Beolvastam reggel.
2: Annyira várom a gyereket, magára fogom celuxozni, és mindenhol együtt megyünk. Ez lesz.
1: Ez jó.
2: Visszakapom végre kis.
1: Igen, 16 nap vagy 18 napot olvastam. Na mindegy, hogy nem nyomogattad akkor adásban, vagy nem toltad meg.
3: De hogy is, hát mondom, az embernek legyenek elvei. A fing a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy, hát ez szép hagyom.
3: Mit tett le az asztal? A fing az övé.
1: Így fog bevonulni. Zsűl, kapcsol már egy kis klímát, Zsűlit, most már el kell kezdeni használni.
2: Üdös van vagy meleg?
1: Mind a kettő egyszerre igazából.
2: Egyszer. És milyen jellegű szagot érzel?
1: Felületek jön.

0: valamilyen
1: fura. Az próbálom a legalább területet
0: azonosítani. Kicsit ilyen sárszag, kicsit ilyen földszag.
1: Földszag?
0: Föld és sár, és ilyen...
1: Az én leszek szerintem. Igen?
2: Mit csináltál tegnap?
0: Nem tudom, hogy mi ez.
1: Nyáron mindig sárban alszom, ez jó tesz nekem.
0: Igen?
3: Bőrött, kisimul.
1: Igen, nagyon nehezen szereztem meg a belvárosban, de megvan.
0: Na jó, van. Nem, egyébként csak meleg van emiatt. Szeretem, hát a hőhullámok gyötörnek már igazából, ez van. Igazából. Na, Vitézi beszélt várhuzamosan a hírekkel. Igen, hát gyerekek, itt adás zajlik, híreket vágnak, vannak dolgok, történések, úgyhogy belehallatszott egy-két.
1: Neked Balázs kapja dolog. Ezeket és üzeneteket, hogy a Vitézitől ilyenkor.
0: Így van, így van.
1: Kedves Balázs.
0: Megkért a Vitézi, hogy hírek alatt ilyen kicsit ilyen nem is tudom, kalózrádió jellegelni, ha tegyem őt is be, úgyhogy ez ment ki, de jeleztétek, köszönjük szépen. Van ilyen, hát ez megtörténik.
1: Nincs ingyen a K-híd, ennyit tudom, hogy...
0: Igen, föl kell hívni majd egyébként, igen, az ott a kapcsolatban. Na, de hogy Lacit meg kell, hogy kövessük gyerekek, mert itt mi a fejére olvastuk, hogy miért nem az van, hogy hónap végén, az utolsó hónap, utolsó péntekén, vagy nem tudom, mikor van a gyónás, és most kigyűjtötte. Vagy nem gyónás, hanem ahogy vagy magyar. Kigyűjtötte, és hát elnézést kell, hogy kérjünk tőle, mert hogy február 2, március 4, április 1, április 13 a választások miatt, és május 5, vagyis mindig hónap elején volt a gyónás.
1: Nehagyd maga, nehagyd, ezt kitalálta.
0: Kitalálta, beírja a kamudátum magad. Amit ugye rajtunk vertek le a hallgatók, hogy a hónap utolsó péntekén, csütörtökén miért nincs hogy vagy magyar. És azt mondjuk, hogy igen, Laci, csinálj már valamit, hát ez mindig így szokott lenni. Erre nem kiedzett, lehetne nézzenek, és igaza van. Februártól mindig a hónap első pár napjában van, amikor random telefonszámokat hívogatunk. Szent meggyőződésem volt, hogy a hónap utolsó csütörtök.
3: Hogy egyszer csináltunk csak ilyet a választások igen. miatt, ugye? És aztán most már nekem is eszembe jutott, hogy emlékezzetek vissza, az volt, hogy hónap utolsó péntekén csináltuk ezt a dolgot.
0: És
3: rájöttünk, hogy ugye akkor már szegény a magyar, mert elfogyott a fizetés, szar a kedve, csináljuk fizetés. Környékén.
0: Úgyhogy akkor jelen pillanatban...
3: Igen, hát Laci, bocs!
0: Legenerálta László a 80 pluszos idősek otthonai telefonszámokat Hajdu Szoboszlóról, aki számgenerátorával, ő egy ilyen kis vegykonyhában ott főzöget, tehát ez nem csak úgy vagy ott, beütögetünk számokat, és akkor megnézzük. Mindenki visz egy delikvens? Tessék, hogy csináljuk?
1: Én benne vagyok, de engem nem fognak megismerni. Szóval nekem nem
0: közösen
1: lesz.
0: Vigyük a delikvenseket?
3: Közösen, benne is így igen. volt.
1: Jó.
0: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
1: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
4: hogyan mesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
3: Eddig jó, Laci.
0: De a napesemese már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
1: Miért nem?
0: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni. Nem érzem azt, hogy ez majd jó nap lenne.
3: Hételeje van.
0: Hételeje, látod
3: ezt? Jön az eső. Ő se, fő se veszi.
1: Ugye, amúgy hallgassunk már esőcsináló számokat, ezt már múltkor is megbeszéltük, és elfelejtettük.
0: Gyerekcsináló számokat hallgassunk.
1: Esőszámokat, csepereg az eső, it's raining man, minden.
0: Kivettem, tehát egy nem veszi föl, egyben visszaadta a telefonszámát is. Ez van jelen pillanatban. Fölvette. Halló?
1: Halló?
0: Halló?
1: Halló?
3: Halló?
1: Halló?
3: Erre mondjuk én letenném.
1: Halló? Halló?
0: Tehát, nincs gyerekek, egyelőre nincs.
3: 3-ból 0. Mehetünk tovább.
0: Jó.
3: Jó, a következő ki lesz?
0: Faszke, kíváncsiskodni ide valaki.
1: Targoncás. Targoncás.
0: Igen, nevét mondd.
1: Beretyújfalú.
0: Beretyújfalú, Targoncás. Tibi.
1: Jó. Legyen Tibi.
0: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
1: Egy jó szóra számítom.
0: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne adod a
1: Tibit. Mit kell érzek Dénes, de a jó szó. Ja.
3: Dargoncás és Éva.
0: Halló!
5: Tessék Balázs, Attila.
0: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Ráskőszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
1: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most ne farolj ki. Tehát már most Balázs is, meg Tamás is. Akkor állj bele, állj bele.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Persze.
0: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
5: Gépészmérnök. Debrecen.
0: Gépészmérnök vagy Debrecenben gépészmérnökködsz. Aha.
1: És szoktad titeket gépészmérnöknek csúfolni? Vagy ezt csak Pesten csinálják?
5: Még egyszer.
1: Szoktad titeket gépészmérnöknek csúfolni, vagy ez csak Pesten szokás?
5: Szerintem csak Pesten.
0: Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
5: Jól vagyok, köszönöm.
3: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
1: Túsz vagy?
5: Így van, így van. És veletek.
0: És velünk? Te kedves vagy. Jól vagyunk, meg vagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
5: Szeretem, igen.
0: És már
5: el vagyok.
0: El vagy vele.
5: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
0: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
5: Igen, már bent.
0: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
1: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztaná?
5: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
3: De ma nem
1: négy voltál. Négy éve, de nincsen.
0: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
5: Én is örülök. Köszönöm szépen nektek, és minden jót.
3: Köszönjük. Csáu. Mérnök úr.
0: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
0: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De te megnyugodott.
0: Nem túl közlékeny a magyar azért. Azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
1: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
0: Igen, jó. Én női hangot érzek.
5: Igen, tessék.
0: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
5: Igen, tessék.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
5: Endre vagyok.
0: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
5: Veresegyház.
0: Veresegyházán vagy. Aha, kicsit hasonlít a hangod az előző hallgatóhoz. Mivel foglalkozol, Endre?
5: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
3: Mi van itt? Mérnök reggelünk van.
0: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
3: Magyar mérnökök, ez volt a kereső szó.
0: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
5: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat, részeket újítunk fel.
3: Micsoda?
1: Pont jó, hogy beszélünk.
3: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
5: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
0: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
5: Igen. Ha,
1: akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
5: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
1: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
5: Igen.
0: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
5: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, azt szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
3: A vízergépet például szervizeltek?
5: Például azt is, igen.
0: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltuk?
5: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és... bizonyos darabjait csináljuk még, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ez más szájtok.
0: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
5: szép? Persze, azt mit szerelted? Fusiba? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
0: Igen, megkaptátok
5: az garázsba.
0: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
5: Tulajdonképpen.
0: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, igen, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó, akkor jó állapotba kaptunk el.
5: Így van.
0: Hát ez nagyon menő.
3: Nyaralást terveztek.
5: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
0: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
3: Mi a célállomás?
5: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
3: Legjobb
0: nagyon
3: választás.
0: Menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja. Csak mondom.
5: Ó, de jó, köszönöm.
0: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
5: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
3: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
0: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen el dolgozni.
5: Ez túlnya bukta. Igen, most éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen, miért rádióznak.
0: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
5: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
0: megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
1: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most látom, nem aggódnak.
0: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
5: Köszi szépen, sziasztok!
0: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
1: Ez biztos,
0: mérnök.
1: Hogy valami alumni adatbázisból van.
0: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
1: tervezőkat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
0: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
1: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
3: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
0: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
3: Harmadik mérnök.
0: És jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
1: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
0: Azt arra én is.
1: Ugye? De más indokokban.
0: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
1: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
0: De akkor csöngít duplát, amikor átirányítás?
1: Akkor vált egy...
0: Örlek, Sherlock, te miket tudsz?
1: Az a nyomozati hatóság, aki nálam honolt 3 hónapon keresztül, sok minden megtanított.
0: Na, Marika. Halló, Marika.
1: Halló.
0: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk.
6: Igen.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
6: Tessék.
0: Itt egy, a Rákóczi felé van, itt a Rásko Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
1: És ez nem számít zaklatásnak.
0: Így van.
1: Nagyon fontos információ.
0: Hogy vagy ma reggel?
1: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csak volt ki.
3: Szerintem jól van csak?
0: Szerintem a Ferivel jól álltunk a Ráskónál be sokan.
3: Jól van, csak nem meri vállalni.
0: Itt vagy?
1: Nincs. Letette?
0: De miért nem mondja azt, hogy bocsánat, ez nem fontos, szia, mérnök vagy? Igen, és jó fej vagy. Miért nem mondja azt, hogy bocsánat, leteszem és leteszi? A névtelenül lerakás, vagy az egy ilyen megijedés. Jaj, gyorsan, inkább lerakom, ebből baj lesz.
1: De tudjátok, hogy ilyenkor a számát fel kell használjuk egy apró hirdetéshez?
0: Gyere, Zsuzsa!
1: Malac eladó.
0: Zsuzsa, Malac inszeminátor, kezd Karcagon dolgozik, egy sertéstelepen.
1: Mm-hmm. Jó? Azt írják, hogy ezek Lacinak a chatroulette kontjait.
0: Chatroulette, Laci, tényleg.
7: Letiltotta a bejövő hívásokat, vagy olyan számot hívott, amelyen kizárólag internet elő...
1: Felintukadnék a netbankját.
0: Igen. Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
3: De melyik az fontos?
0: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
1: Szexfüggő
0: délegyházán dolgozik a bányatabaknál.
3: És valaha mérnök volt.
0: És egyszer mérnök fontos. Volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
6: Haló!
0: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
1: Ezek mi vagyunk? Ezek vagyunk mi, és te ki vagy?
6: Én Magyar Géza vagyok.
0: Hello, Géza! Géza, zavarhatunk egy pillanatra.
1: Géza, ne kapjás, most már zavarunk. Géza, gyere, elfulóval, gyere Géza, ne ijedj meg, gyere velem, gyere, meg tudj csinálni, gyere
0: Géza. Itt vagy Géza.
6: Igen, miről van szó?
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekkel, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
6: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
0: Na, miért?
6: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
0: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
1: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
6: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
1: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
6: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
3: Köszönjük. Nagyon még egy fontos, köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
6: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
0: Komolyan mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
1: És milyen mérnök
6: igen?
1: vagy?
6: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
1: Milyen mérnök vagy? Gépész?
6: Híradástechnikai
0: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
6: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok, és hát hivatásos katona voltam. Tehát
0: aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
6: Én most Nagykőrösön vagyok.
0: Nagykőrösön. Uh-huh. És ő is köze van a mérnök szakmához.
6: Már nem üzöm igazából.
0: Már nem üzöm.
6: Már kijöttem belőle.
1: Esetleg a Forgó Lacival csetrulettezés volt az utóbbi néhány évben.
0: Nem tudjuk, hogy kézed, ma csak mérnököket hívunk, vagy van, aki ilyen kapcsolatban a mérnök munkához, úgyhogy ez nagyon
6: hát látszik a telefonszámból is, ugye?
0: Igen. A nagylábújad meg van, Géza?
6: Meg, mind a kettő.
0: Ez fontos.
6: De én úgy hívom, hogy a lábam nagy ujja.
1: Ez egy igazi bérnöki mentalitás.
0: Én azt predestináltam most, hogy nem lesz meg a valakinek a nagylábúja, akit hívunk, de akkor valószínűleg nem rád gondoltam.
1: Esetleg tudnád nézni számot valaki, ezeknek nincsen nagylábúja?
3: És miért
6: nem tudok ilyet.
0: Igen. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
1: Jó? Neked, Géza. Jó egészséget.
6: Köszönöm szépen. Szép napot.
0: Hello.
3: Hello.
0: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jó kedvűek, beszélnek velünk.
1: A nők már a Balatonon vannak.
0: A nők föladták.
3: Illetve nem mérnökök, és akkor így nem veszik föl. Nem mindegyik nő nem mérnök, de van nem nő mérnök, és őket hívtuk.
0: Egy nőig menjünk, Lackó, a csetruletted alapján. Egy nőt találjunk. Jó, jövő, mindjárt 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
15: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
16: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Reklámot hallottak.
17: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
18: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
19: 3, 2, 1, figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
20: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
21: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
23: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
24: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
25: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
26: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs, Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
27: Reklámot hallottál.
28: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Nemzetközi gyakorlatra készül a Határszél Egyesület. Napközben helyenként eleredhet az eső. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A baranyai rendőrök május 26-án a délutáni órákban a 6-os út megyei szakaszán intézkedés alá vontak egy autóst. A sofőr a járművével a megengedett 90 km/h helyett 167 km/h sebességgel hajtott. A rendőrök a járművezetőre 210 000 forint bírságot szabtak ki, emellett 6 előéleti pontot is kapott a gyorshajtásért. A női kézilabda NB1 utolsó fordulójában a Kozár Misleny a Debrecen együttesét fogadta a hétvégén. A hazai csapat számára lényegében tét nélküli volt a meccs, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a baranyai csapat búcsúzik az élvonaltól. A vasárnapi találkozón a végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még a karbantartási munkák az M6-os autópályán, a Himesházi Völgyhídnál. A főváros felé vezető oldalt lezárták egy szakaszon, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os út Szigetvári szakaszán a héten kátyúzási munkákat végeznek, mindkét irányban félpályás útzár van érvényben. Úttartozékokat cserélnek a héten a Búj-Villány-Siklós összekötő úton. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itten vagyunk, jó reggel, Almalé, meg Bambolé, meg minden van. Itt figyeljetek, kapaszkodjatok meg, új dal volt nálunk.
2: Új, latinba vagyunk, köcsék.
1: Latinba vagyunk, de szerintem ez csak egy mellényúlás.
2: Nem lesz többet, jó? Bambolé, véletlen.
1: A Bambolé nem lesz többet, de új dalunk volt, úgyhogy mi is szájtátva hallgattuk igazából, hogy új dalt kaptunk így, szerintem egy 7 év után. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Az Isten tartsa meg a jó szokásukat. Ha mellényúlás volt, akkor is. Időjárásunk Ferenc, köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: A bojler eddig is volt?
1: Volt. Szerelvénybolt, bojler, kazán, minden van itt. Nem volt ez egy rossz dal egyébként.
2: Dodgemez zene. Ezt írták nagyon sokan, és megvan, hogy ott vagy a Balatonparton, elmentek Szemesre, a kis izébe,
1: Dodgemezbe.
2: És ez szól.
1: Haló, jó reggelt kívánunk, Sebesi Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, posztraumás stresszben egyébként. Hogy zavarhatunk egy pillanatra?
5: Jó, egy persze. Sziasztok!
1: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
5: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
1: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
5: Bankba dolgozom.
1: Bankba? Helyileg merre?
5: Budapesten.
1: Akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
5: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
1: Szia, Melinda. Csáó, Melinda.
4: Na, jól van.
1: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Most nem vagy bent.
5: Munkával indul. Tessék?
2: Bent vagy a bankban?
5: Igen, dolgozom.
2: Milyen laza?
1: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
5: Igen, itt vannak a kollégák is.
1: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
4: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
5: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
1: Rendes bankosok vagytok.
5: Persze, természetesen.
1: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
5: Nagylábújam, persze. Milyen lenne?
4: Most egy olyan embert keresünk.
1: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van. Mi a jókedv oka? Van valami oka? Különösképpen ugye júniusi jókedv?
5: Hát veletek beszélünk, persze.
1: Az nagyon
4: jó. Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
5: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
4: Na, figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy
2: Annácska, vagy Annának, Laci?
5: Hát, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
4: Na jól van, akkor Na. Ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
1: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
5: Hát, mit csinálok? Semmit.
1: Ez a beszéd.
4: Ti az a fajta munkahely vagytok?
5: A magánéletem teljesen rendben teszik.
4: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
5: Ismerjük egymást, persze, kiderülhet.
1: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
5: Persze,
1: jól van.
5: Van.
1: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
5: Persze, szoktanak minden nap.
1: Aha,
5: mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
1: HO, hát a HO az, igen.
2: Nagyon
1: az.
2: Szeretek én is.
1: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
5: Igen.
1: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
5: köszönöm,
1: ott
5: köszönöm, nektek is.
1: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao.
4: Szia, Melinda.
1: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
2: Na most figyelj, oda néz, nagyon üti, nagyon na, gépel, Laci.
1: Gyere, te lábújtalan, gyere, kell lesz, Erzsi, gyere.
4: Bügyök, hol vagy, bügyök?
1: Mondd, hogy nincs meg a nagy lábújad, Bözsi. Gyere, Bözsi.
4: Az a baj, hogy a Bambolét éneklem mindig.
1: Ez olyan fülbe mász oda, ez a Bambolé. Mély hangú Károly.
6: Haló,
1: jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Zavarhatunk egy pillanat, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessé Mázs, a rádióból egyből telefonálunk.
6: Sajnos nem érek rá.
1: Akkor csak egy keresztnevet hadd kapjunk. Kellemesen elbeszélgettünk.
2: Gyorsan lerázott bennünket.
4: Jó! Szaktanári! Ez ilyen viselkedés.
1: Ez nem szép viselkedés.
4: De ez mi ezt? Mikor tanulták meg ezt az emberek, hogy így kell viselkedni?
2: De legalább azt mondja, hogy nem ér.
4: Egy rendes telemarketinges nem lehet az ember.
1: De én ezt jobban szeretem. Ismerlek, hallgatlak, tudom, kik vagytok, kérdezzetek. Uncsi, ez jobb, ez jó. Elmerülünk így Magyarország bugyraiban. Erika, hiányzik a nagylábúja. Haló!
4: Haló?
1: Haló?
4: Haló?
7: Haló?
1: Hát igen, haló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió egyből. Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Igen.
1: Hogy hívnak? Szia!
7: Martin Tibornak.
1: Tibor, ja, szia Tibor! Mit? Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
7: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
1: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
7: Székesfehérvár.
1: Fehérváron értünk el.
2: Fecsvéden.
1: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
7: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvöm. Úgyhogy nagyon készülök.
4: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
7: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
1: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
7: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
4: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
7: Hú, soroljam.
2: Jöhet,
4: gyerünk. Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
1: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
2: Hogy az te... olyan szép, nem áll.
1: Szegény.
2: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
7: Mert klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket. De...
1: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
7: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
1: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
7: Két éve.
1: Ó, és...
4: de akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
1: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
7: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
1: Esküvő után? Aha.
4: Tehát önkéntesen veszel részt ebben.
7: Így van, abszolút.
1: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
7: Balaton világos van lesz.
1: Balaton világos, 90 ember, tehát el is adósodsz. Ja, szép, jó, igen. Hát ez egy szép jövő. Eztek hisztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
7: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
2: letegye a kis pénzeket.
7: De mennyasszonytánc, mint úgy, aha, kimegyük.
4: Egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
7: Ide lehet utalni.
1: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcáj, evőeszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
7: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
4: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
1: Igen, ott lehet majd látni.
4: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
7: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó, van, és nagy szerelem?
7: Igen, nagyon nagy.
1: Hogy nem vágtad?
2: Igen, hallja.
1: Hallja a párod most egyébként?
7: Szerintem nem, mert nem szokott szerviót.
4: Retrót hallgat.
7: Igen.
4: Arra gyakorol.
1: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
7: 33.
1: Hát egyébként akkor úgy itt van az ideje.
2: Még egy fontos kérdés, hogy megvan mind a két nagy lábújad?
7: Igen, meg.
2: Meg, jó.
4: Akkor viszont tovább kell telefonálni, ne arra, úgy meg.
1: Igen.
4: Keressük az embereket, nincsen nagy lábúja.
1: Igen. Évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen azért a számíthatunk erre lesz?
7: Igen.
1: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
4: meg van már, hogy
2: kilopja el a mennyasszonyt.
1: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó, van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
7: Köszönöm.
1: Kitartás, erőt, és
2: leszel egyszer még szabad.
1: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáu.
4: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyé Balázsa.
1: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
4: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
2: Esküvő.
4: Esküvő. Esküvő.
1: Hát egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, amikor készülőt, jön a vendégsereg, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
4: Laktózos. Szerintem lakózérzik.
1: Haló, jó reggelt kívánunk!
8: Igen.
1: Valakit nagyon
4: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
1: Igen, zavarhatunk egy... Zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közjelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Ráskó Eszterrel.
4: És Sebestyén Balázsra.
8: Jó, de igen, már
2: kicsoda.
4: Úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
1: Ki a kolléga ott melletted?
4: Le, hogy már letetted.
2: Letetted,
4: kutya! Szaktanári!
1: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
4: Ez mondom neki, ez egy brigád volt.
1: Nagyon keménybe
4: voltak. Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikban voltak. Hogy mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.
1: Nagyon keménybe voltak. Jó. Tibor, szénhidrátfüggő, 54 éves, azt mondja, hogy...
4: Ha kell egy ilyen szám, van nekem amúgy...
1: Le kell vágni a karját.
4: Nem azért, mert baja van, csak mert ezt szeretnék.
1: Csipolat időm, hallottad?
4: Ha, igen.
1: Miért van ilyen hangom?
4: A gonoszság mindig feltűzi a hörgőidet.
1: Igen, a gonoszságra mindig becsöröknek a hörgőim. Hát nem veszi fel. Nem veszi fel. Jó, gyerekek, próbálkozhatunk még, de hogy nagy általánosságban jól van a magyar júniusban. Jó.
2: Egy nagyon pozitív órát zártunk, Laci.
1: Mérnökösködik, esküvőcsösködik, jó kedve van, beszél velünk. Hákovács Alajosné. Kisboltot, Erzsike kisboltot üzemeltet. Tiszafüreden kisboltot üzemeltet. Hétvégén vattacukrot árul.
4: Szerintem nem.
1: Szerintem nem.
2: Egy jó,
1: nagy jó tehetség vagy, szerintem sem.
4: Gatcha!
1: Jó, oké, adom, szerintem nem. Hát ezzel nem nyújtsz mellé. De nagyon nem nyújtál mellé. Szerintem nem. Szerintem nem árulhat a cukrot. Megvan mind a két karja is. Jó, oké.
4: Risky business volt, de szerintem nem.
1: Ezt nagyon bevállaltad. Szerintem nem.
2: Egy fogadás? Igen.
4: Barát, 100 000 volt nem.
1: Végén Kenta úrnak öltözik. Szerintem nem.
4: Kenta asszony férje.
1: Jó.
4: Az öreg Kenta úr.
1: Oké.
4: Jaj, Isten. Istenem.
1: Imádom, hogy Balázs mindig felsorolja a tippelések alatt a félrokonságom. Én nem szeretek tippelni.
4: Jó, szerintem.
1: Így egy hallgató neki most 6 lábúja. Nincs. A magyar jókedvű vagy rejtőzködik. Ez a megállapodás.
4: Fel, időm,
1: nem, egy utolsóval ki kell szállni. Nem szálltunk így ki, hogy kicsögne nem veszi föl. Jó.
4: Szerintem, akit most hírfőnk az...
1: Szerintem biztos nem. Szerintem nem. Te jó tehetség. Te maga vagy a Delfi Józsa.
4: Delfi Józsa vagyok. Ja, Istenem. Nagyon tényleg.
9: Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető.
2: Laci, még egyet.
1: Egy jó hangú magyarral kell kilépni ebből a rovatból, és elengedni őket a nyárra, hogy ezen a vibe-on maradjanak. Így érezzék magukat. Jókedvűen, jó hangulatúan bele a nyárba. A nyári estékbe, a fröccsös éjszakákba. Nem?
4: Jó, a következő ember, Balázs, ez
1: tessék, Tibor erősen cukros, szürkehájú, de hogy is.
2: Ezt nem szerinted?
4: Szerintem nem.
1: Nem. Tamás visszafogott, szendvics emberként dolgozik a Váci utcába.
4: Gluténmentes. Jó, én ennyit mondok, hogy a következő legyen Nyíregyházi. Tessék.
1: Nem, azt mondja, hogy reklám. Kész, akkor így lépjünk ki, gyerekek. Jó, kedvűen engedjük el a magyar. Jókedvűen engedjük el a magyart, és focis játékunkra lehet jelentkezni. Jó? A Hisense játékunkra, úgyhogy dobjatok egy SMS-t.
4: Azt fejleget az egyik hallgató, hogy engem elraboltak az esküvőben. Igen, és még mindig nem adtak vissza. Még azóta sem voltam otthon.
1: Igen. De azt is fejtegetik, hogy ez egy ampután szakrendelés esetleg, amit majd csinálunk.
2: Van lábúja?
4: Halló, ambulancia?
1: Igen, lábúja megvan. Na jövő mindjárt. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
10: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
13: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
10: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
8: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
14: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
15: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
10: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
15: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
17: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
18: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
17: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
19: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
21: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
22: Ez itt Texas, drágám.
21: Új föld.
23: Jó lesz itt élni, nem igaz?
22: Majd teszünk róla.
21: Új ellenfelek.
24: A magáé az Edwards Ranch.
25: Már Dutton Ranch.
21: Új szabályok.
26: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
22: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
23: A béke még odébb van.
21: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
27: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
28: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
29: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
30: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
31: Autóüveg Pilkington.
15: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
32: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
15: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évfélig még szavazhatunk az év kerékpár útjára. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A 2. emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A tervek szerint haladt Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. A kivitelezők több helyen már a térburkolatok építésén dolgoznak, és megújulnak a járda felületek is. Elkészült egy új lépcső, a térre pedig új szökőkút is kerül. Itt a vízjáték a burkolat síkjából tör majd fel. Ehhez a felszín alatt összetett gépészeti és közműépítési munkákra van szükség, így itt egy darabig még tartanak a föld alatti munkálatok. Mennyhalakat telepített a Horgászegyesületek Baranya megyei szövetsége a Dunába. A szervezet tájékoztatása szerint május utolsó napjaiban 3900 példány került vízbe Mohácsnál, a Sokacrév területén. A kihelyezett mennyhalak első nyarasak, méretük 8-10 cm. A telepítéssel a cél az állomány erősítése volt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még a karbantartási munkák az M6-os autópályán, a Himesházi Völgyhídnál. A főváros felé vezető oldalt lezárták egy szakaszon, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os út Szigetvári szakaszán a héten kátyúzási munkákat végeznek, mindkét irányban félpályás útzár van érvényben. Úttartozékokat cserélnek a héten a Búj-Villány-Siklós összekötő úton. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A körkötő

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók!
2: Csövi!
1: Hello, hello, 9 óra után, 13 perccel. És túl vagyunk már egy Hogy vagy Magyaron is, jó állapotban van, június, ráfordul nyaralás, úgyhogy hát lesz itt. Lesz itt minden igazából, gyerekek?
3: Szerintem nem, de...
2: Például foci VB.
1: Például foci VB is nem sokára indul. Így van. Úgyhogy mennek.
2: Egészségedre.
3: Ez mi volt?
1: Ez, hogy elfordítottam a fejem, a fülesem így hozzáért a mikrofon.
3: Na.
1: Aha, ezt hallottad.
3: Csináljam egy ASMR, bejelentkezést, csinálj már, tudod, amikor így izé.
1: Fú, de utálom az ASMR dolgokat.
3: De egy ilyen erotikus, csócsálósat, tessék. Sziasztok. Most akkor elfogyasztok egy nagyon finom kis szendvicset. Most olyan, mint a csubideszmajom.
2: Az erotikusat még nem éreztem.
3: Igen, ez
1: a csubidáló majom.
3: Csubidáló majom.
1: Csubidesz.
3: Na csubidesz,
1: ezt most megkóstolom. Na láttátok a szoböltözködését, gyerekek? Hát itt megérkezett a magyar válogatott telkibe, összegyűlt a csapat, megjöttek a csetlőbotlók, mindenki együtt van.
2: Újabb barátok.
1: És megérkezett Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen felszerelésbe. Gyerekek, fölrobbantotta az internetet.
3: Hát... azok a cipők nagyon tetszenek, a kis cipőkék, azok a cipőkék olyanok, mint anyámnak, nem nagyanyámnak voltak ezek a porcelán nipjei, tudod?
1: Igen,
2: igen.
3: És a fiúk, a lúd őrző fiúnak volt ilyen, meg igen. Nem tudom kinek.
2: Nem vagyunk erre fölkészülve, gyerekek.
1: Igen, ugye egy kék ingben érkezett meg, egy fehér nadrágban, és egy fekete táskában, egy fekete, pici, apró kis köröm lakcipőben.
3: Ez egy papuscipő, magas sarkú papuscipő,
1: igen, és hát gyerekek, fölrobbantott a Dominik az internetet, mindenki beöltözik ugyanebbe a szerelésbe,

0: És mindenki, a miniszterelnök, mindenki beraktak ide ebbe a telki táborba, és mindenki fölöknek. Nem így öltözöl föl, amikor jön a futár, és valamit föl kell kapnod? Nem, ez megvan, ez amikor
1: nekem ki van készítve a kis cipőm.
0: Tudod, amikor csönget a futár, nincs rajtad semmi, és hirtelen valamit fel kell venned, és akkor megpróbálsz így, nem, én így felöltözni.
2: A hosszú télutáni első tavaszi napon szoktam így dolgozni menni, amíg kicsit szőrös a lábam, tudod, így, de már ott vannak benne a tavaszi gondolatok.
0: Igen, tavaszi gondolatok ott vannak, szőrös láb, fekete kis lakcipő, fehér nadlág és egy kék ing, és egy hatalmas fekete táska.
1: És úgy hát az arany bokaláncról azért a jobb lábon ne feledkezzünk meg.
2: Igen. Micsoda, azt nem is látom.
1: Ott van.
0: Ja, ott van tényleg, a jobb oldalon egy.
2: Őt is úgy küldte az asszony, hogy így tuti nem fog megcsalni. Sok sikert, Dominik!
0: Sok sikert, Dominik! Jó, hogy fölöltöztél. Hát, igen.
1: Gyerekek, ez a világtrend, el vagytok maradva, így néznek ki? A menő csávó.
2: De van ebben valami betyáros, mert az a gatya azért az betyáros, nem?
1: És igen, csak a betyároknak hosszabb.
2: Igen, de ez már is a nyári betyár.
0: Nyári betyár, ez egy ilyen fehér bőnadrág, egy kék inggel betűrve, és ehhez mondom egy fekete lakcipő, zokni
1: látszik,
0: nélkül.
1: Hogy mennyit értesz hozzá, de hogy ez egy póló van, polpóló van rajta, vagy egy újatlan trikó, és ez egy könnyű, tavaszi, rövid, kék felső. Ez nem ing. Hát ebből látszik, hogy nem érted a csávót.
0: Nem.
1: Ebből látszik, hogy fogalmad nincs a divatról.
0: Ez igaz.
1: Nem, mintha nekem lenne, de...
0: Ez igaz.
2: Igen, tetszik az is, hogy a barátja, aki köszönti őt, az nincs meglepődve ezen a helyzeten. Tehát, hogy az a magabiztossággal lép hozzá oda, hogy igen, Dominik így szokott kinézni.
0: Az a Sallai, segítek.
2: Ja, jó. Na, szia.
0: Hát a barátja. Csapattársa. Egyébként lehet, hogy a barátja is egyébként.
2: Hát ha nem barátok, akkor nem járnak ezt a táncot. Mondtad, ez az ilyen forgós tánc.
0: Igen. Így érkeztek meg. A többi válogatott focizsán azt hiszem, hogy ilyen kis visszafogottan normálisan. Tehát, hogy mindenki ilyen visszafogott kis tumóban érkezett. De Szobó ezzel kifújta itt a divat szakma orrát. Ugye jobbnál jobb autók természetesen, ahogy azért ez ilyenkor lenni kell, és hát itt van. Itt van ő a fekete lakcipőjében. Tetszik ez egyébként nőként? Ez egy ilyen pasis viselet?
2: az a gondolkodom tényleg, hogy amikor ki kell menni segíteni anyádnak behozni a csomagokat. Igen,
0: persze, mondom, jön a futár.
2: Felveszed a cipőjét.
0: Jön a futár, állap a bucsodat. Én ránéztem, mondom, hát nézd, mert jött a futár, az hirtelen fel kell venni valamit. Ez az, amikor a csönget nagyon türelmetlen, és te belebújszott egy papucsba, egy nadrágba, és valami
2: szövetsző. Azt teljesen, hogy kiédóstál, most ki fogok menni. Nem tudom, mi az ott, az ott egy USB kábel az oldalam? Mi az a fekete?
0: Az egy ilyen kis láncocska.
1: Lánc.
0: Igen. A Haaland azt kommentette a képre, hogy A Haaland bekommentette a képre, hogy Igen. Jó, gyerekek, hát mondhatni, ez egy stílus irányzat, hát ehhez mi kutyák vagyunk, nem értünk,
2: kutyák
0: hát nem így öltözünk.
2: Kutyák vagyunk hozzá, de azt tudjuk, hogy ez biztos, hogy drága volt. Tehát ezt nem a hádából hozták
1: neki. Hát sok havi fizetésed lenne benne, mi?
2: Igen, szóval az a nadrág, az valószínűleg a lakásomnak a belekerülési költsége. Nem tudom, a Jackie amúgy tetszik, csak én nem hordhatok ilyeneket.
0: Miért nem hordhat el ilyeneket?
1: Mert hülyén nézne ki.
0: Ja.
2: Hát is meg az, mert tudod, ez az a fajta, amit lesz ilyen statikusan feltöltődésed, és mindent megrázol, igen.
0: Az a naci, aztán az egy ilyen Bottega Veneta naci, az nagyjából ilyen 500 ezer. Egy Bottega naci.
2: Egy Bottega
0: Vendetta. Bottega Vendetta. Bottega Veneta naci, aztán az ilyen 4-500 ezer forint a naci körülbelül. De gyerekek, megkeresi, legyen 500 ezer forintos. Nem ezzel van a bajom. Tehát valaki jól néz ki, stílusos, összerakja, ez most annyira nem sikerült. Nem baj, hogy mennyibe kerül az a hűrmész táska,
2: mennyibe kerül a cipő? Engem a cipő mindig az a legdrágább, és ez a cipő, ez nem egy egyszerű darab.
0: Nem, az egy ró cipő.
1: Jó cipő?
0: Ró, ez a márka, igen, keres rá ez a márka.
1: Ró.
0: Hogy te ró, rov.
1: Szerintem, ha megnézed...
0: Rov, az nagyjából is ilyen fél cipő körül. Igen, annyi körül van.
1: Is találsz ilyet 3500,
0: hát
1: csak
0: az nem
1: van,
0: a de ró azért.
1: Ott van makka az elején, tudod?
2: Én a nyíregyházi piacon semmit nem veszek, amin mak van.
0: Igen.
2: Ez nagyon fontos. Az igazság, hogy szerintem ez ami drága, ez biztos, hogy ró cipő?
0: Ez egy drága cipő, ez egy ilyen félmillió, és ha megnézed a táskát, a táska is egy drága táska. Na most akkor legyünk ilyen újságírók, mennyibe került a te is.
1: Akkor az mosunk egy... a cipőnadrág egyen.
2: Balázs, amit kivettél a cégedbe, abból tudsz venni egy ilyen táskát magadnak?
0: Hát figyelj, ez szerintem egy Hermész táska. Hermész, merre mész?
2: Hermes.
0: Én Hermesnek mondom, bocsánat.
1: Hermes.
0: Hogy mondod pontosan? Hogy mondod? Hermes.
2: Hermes.
1: Nincs H az elején.
0: Hermes. Azért mondom, hogy Hermes.
2: Hermes meg arra mész.
1: És ez mennyi? Ötem?
0: A táska?
1: Biztos
0: hát ha az eredeti,
1: Mert szerinted a piacon vette?
0: Szerintem a Szobo pont hajtják. Az, aki megveheti hamisban, mert mindenki azt gondolja, hogy eredet.
2: Bele kell férni a GBL, mert szól a Döni Duo.
0: Döni Duo. A cipő alapján ott igen van egy GBL hangszóró, amiből szól. Az egy olyan ötöcske, hetecske az
1: azt
0: a táska.
1: Azt mondják, hogy ez egy 12 millás Birkin. Birkin bag.
2: Igen, nekem is ilyen Birkinnek tűnt. És,
1: Birkin, nem... ne Birkin, ez Birkin. Én nem
0: Birkin és Hermés.
2: Nem azt mondtam, hogy Birkin. Nem, de szerintem...
0: És olyanok vagyunk, mint a riposzt újságírók, akik üldögélnek hárman érted a panellakásból, és próbálja kitalálni, hogy mi volt a Szoboszlai. Az egy Birkin táska 8 millióért. Itt vagy 12, úgy még durvább lesz a cikk. Jó, gyerekek, hát havonta, hetente keresi meg egy belvárosi budapesti lakásárát, hát akkor... Tessék? Ott a rócipő, hát mondom, hogy ott van. Ott van. 400 000 forint.
1: Na!
0: Az az a cipő, hát azt ismerem. Ez a, nincs ez ilyen, cipő, nem csak mondom.
2: A cipő minden pénzt megér. Szóval, hogy ez minden alkalomra jó. Bárhol fel tudod venni.
1: Temetésre.
2: CBA-ba, temetésre, nagy lagzira.
0: Ez ilyen, a hollywoodi sztárokon is látod, hogy vállalhatatlanul öltözködnek, aztán nyilván megmondta nekik ott egy stílusikon, meg divatikon, meg stylist, hogy ezt most föl kell venni, mert ez a menő. Érted? Azért, mert mi flip-flop papucsot hordunk.
1: Már csak te.
0: Érted?
2: Nagyon várom már, hogy eljön
0: a szezon. Nadrágot, ahhoz képest ezek azért sokkal, sokkal jobbak. Nem hordok már flip-flopot egyébként egy ideje, pedig nagyon szeretem.
2: Majd én azt mondom, hogy mezitlábas legyen újra. Én a Hobbit Balázs szeretem legjobban.
0: Amikor följöttem a kocsiba, hogy a mezitláb. Simán följövök mezitláb. Na jó.
2: Figyelj, férfiasan viseli ezt a szettet, látszik rajta, hogy ez nem először fordul elő, és azt gondolom, hogy valószínűleg ezt rajta kívül más nem fogja megtenni az országban.
0: Hát így ebben a formában.
2: Tehát látod magad hogy Hajdú Péter a frisbee-ben itt ugyanígy ül. Nem, hogy így, na, jó eszét, kívánok! Vagy nem tudom, ki az, aki Svábi András Svábi vezeti a jözőt.
0: A Svábinak nagyon el tudnám képzelni ezt a
2: Nadrágot. Amúgy kicsit olyan ez a cipő, mint az ördög. Volt a Powerpuff Girls-ben az ördög, tudjátok, aki magas sarkúba járt. Na, neki is ilyen cipője volt.
0: De olyan, mintha lekapták volna a sarkát egyébként, nem? Mi van, szóval a glamour napokon vásárol egyébként, simán el tudom képzelni azt is. Igen. Na jó van, oké, gyerekek, minden esetre jó. Ők most miért gyűltek össze a tatai edzőtáborban?
1: Hát készülnek a VB-re. Egy következőre.
0: Ja, 30-as VB-re készülnek.
2: Ilyen szurkolói rigmusokat tanulnak most együtt a formációk.
0: Nem, azt hiszem a finnekkel, vagy kikkel, gyerekek, lehet nézzél utána zsültik. Valami finnekkel, vagy valami lesz most hétvégén, hívtak a meccsre.
1: Te be vagy kötve a puskásba?
0: Ne haragudj, szeret a Csányi. Hát bocsássál meg,
1: De mindenre elhívta meg semmire, nem mész. VB-re volt jegyed, most erre van jegyed.
0: És mi történik? A finnekkel játszunk, mondom én, hogy a finnekkel játszunk. Ott van Magyarország, Finnország. Na tessék, pénteken, hát mondtam én. Azt hiszem, az még egy kis barátságoska ottan.
1: És akkor most arra készülnek.
0: Hát arra ott összegyűltek ott egy kicsit, aztán ott passzolgatják a bőrt ide-oda egy kicsit. Ki kell erre öltözni. Na jó van, mi pedig játszunk, akkor egy-egy gyerekek. Nekünk is futballjátékunk van, futballos játékunk van, de nem olyan ám, hogy hát nem úgy vagyunk öltözve, mint a Szobó, elmondom, hogy azért nekünk egy kicsit réba cuccunk. Igen. Hisense játékunk van, és itt van a játékosunk is. Mi a nyeremény, gyerekek? Én nem voltam tegnap, mit lehet nyerni?
1: Nagy képernyős Hisense színes televízió a legmodernebb mini LED technológiával, és mindenki, aki jelentkezik a játékra, kalapba kerül, és pénteken sorsolunk 3 nap, Boston, repülőjegy, szállás, fotball belépőjegy, a VB egyik meccsére.
0: Ne csináld!
1: 2 személyre!
0: Ne csináld! Tehát valakit kijutottunk a világbajnokságra.
1: Ha már mi nem megyünk.
0: Az nagyon menő. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, ciao, mi újság?
3: Minden oké, és izgulok.
0: Nem kell, segítünk majd. Pistikem, szeretnél menni a VB-re egyébként? Te is mennél?
3: Hát, hogy a viharban, de hát esélytelen. Most hát így már nem.
0: Na most ne csináld, már itt vagy most is. Hát lehet, hogy aztán te mész majd a VB-re. És kinek drukkolsz, ki az esélyes, hogy kit szeretsz, milyen csapatod?
3: Hát én már gyerekkorom óta Anglia, nyilván a magyarok, de azt még nem tudtam megélni, hogy lássam őket VB-n, úgyhogy az angoloknak szoktam szurkolni.
0: Angoloknak?
3: Aha. Az se jobb, mondjuk, de igen, azok se nyertek már 66 óta.
0: Na de legalább kint vannak, hát már is nagy dolog, hogy legalább ők kijönnek. 86 óta nem, ki se jutottunk a világbajnokságra.
3: Már majd legközelebb.
0: Hát,
3: ilyen ruhában, ha játékosan kijátszanak, akkor evidens, hogy ki fogunk jutni.
0: Hát most azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem sikerült pénzparipa fegyver meg volt, most azért nem lesz ennyi minden. Úgyhogy most akkor egy nagy mágusnak kell, most kéne kijutni.
1: Lehet, hogy most, igen.
3: Pont lehet, hogy így van, igen. Tehát most jönnek majd a tehetségek, akik nem csak pénz által kerültek oda, ahova.
0: Na jó van, Pistu.
3: Majd meglátjuk.
2: Sokat mondós óhajtások a háttérben.
0: Pistukám. Na mit kell csinálni, gyerekek? Mondjátok, mert én szűz vagyok még. Hányszor szűz vagyok?
1: Választanod kell egy kapust. Eszter.
3: Hát Balázsral akarom venni a szüzességét, úgyhogy Balázs.
0: Pisti, ne csigázzál itt, nem akarod venni a szüzességemet?
2: Hát én nem állok közétek.
0: Várjál, majd valami
3: fűtszó. Ne, tiltottak?
1: Ne, dehogyis, kiállítás.
0: Kérdés. Oké, látunk egy üres kaput, én most beállok a kapuba, mint védő?
1: Már be vagy állva.
0: Már be vagyok állva, jó. Oké, és akkor?
1: És akkor most a kedves játékosunknak mondani kell, hogy 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es, hova akarod lőni a labdát?
2: Jó, ha szembeállunk, akkor bal oldalon van az 1-es alatta a 3-as, jobb oldalon pedig a 2-es alatta a 4-es.
3: Uh-huh. Legyen az 1-es.
1: 1-es, tehát bal felső sarokba fogja.
0: És ehhez miért kellettem én, hogy kiválasztott?
1: Mert te fogsz védeni.
2: Majd most jön a kicsi várni.
0: Ne izgi, engem berakok oda a kapuba. Megőrülsz. Igen?
1: Na, figyú. Zsebre dugott kézzel eldőlve.
0: Ez nincs.
1: Én reggel ezt elmeséltem neked, hogy hogy védünk.
0: Ez annyira primitív. Egy ilyen zsebre dugott kezű Balázs így eldől balra, és kifejeli, ahogy te védesz. Egy Commodore 64, mert 100-szor jobb grafika volt. Te jó Isten. És van még egy rugás?
1: Hát most kivédted, haver. Hát láttad.
0: De micsoda védés volt. Na jó.
1: Jó, akkor van még a 2-es, 3-as és a 4-es. Te alulra lősz, vagy fölülre?
3: Legyen alulra akkor.
1: Alulra, és bal, vagy jobb alul?
3: Jobb alul.
1: Akkor ez a 4-es, 4-es szám. Lövöd. Figyelj. Mindjárt jön a Balázs. Na! És megint kivédtem! Konkrétan tökön rúgtad.
0: És miért van zsebretéve a kezem?
2: Mert nagyképű vagy.
1: Mondtam neked, egy papírmasi figura eldől.
0: Ilyen undorító gizda módon jobbra eldől, mint egy papírmasi nem lehet védeni. Jó, kétszer kivédtem, ez mit jelent?
1: Hát, hogy még van egy lövése. Ha akkor is kivéded, akkor nincs tévé. Ha nem véded ki, akkor van.
0: Gyerekek, hétről hétre egyre elmésebbek a játékaink, de az eheti High Sense az IQ-ban mindent visz. Tehát ez komolyan mondom, ez egy szellemi...
1: IQ-ban és grafikában.
0: IQ-ban, ez egy szellemi Monteverest. Tehát bőrdületesen magasan vagy. Hova lövöd a harmadikat?
3: Hát már nem tudom.
1: Kettő legyen vagy a... három?
3: Legyen a kettő.
0: Kettes. Ne keseredjél, Pisti, ne keseredjél, már hallom a hangodon, ne vagy kedve.
2: Várod a Balázs, ne aggódjál, látom az arcát már.
0: Nagyon kifáradtam.
1: És az is vicces, hogy az elővés pillanatában, de még nem vagyok a puban.
0: Persze, csak amikor...
1: Oda rohaz.
0: Csak amikor lövi. Na figyelj!
1: Bemondtam róla!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
0: Ez nincs.
3: Olyan, megvan.
0: Hát, hogy megvan.
1: Mondtam, hogy jó lesz.
0: Hát olyan gólt lőttél, érted? Lepattant a vállamról.
2: Kapcsit, és hívjuk már be, közül beszélget.
0: Lepattant a vállamról, és bepattant a hálóba. Borzasztóan jó. Tavaly tegnapi volt, elvitték tegnap is?
1: Tehát pont.
0: Csígy a harmadikra?
1: Igen.
0: Kicsit kiszámítható a dolog.
1: Ne, majd holnap.
0: Na jól van. Oké, figyelj ide, akkor megvan a tévé, amit megnyertél. Meg is mutattuk. Jó?
1: Az új FIFA szoftvert ezért nem merik kiadni, érted? Mert nekünk ez van.
0: Igen, ez tényleg egyébként FIFA 27. Oké, drukkolunk, akkor hát a sikerül kijutni. Kit vinnél a VB-re egyébként? Kivel mennél?
3: Hát egy gyerekkori barátommal mennénk együtt, ő is angol szurkoló.
0: Wow, ez mekkora élmény lenne.
3: Hát az nagyon, igen.
0: Jól van, pénteken sorsolunk, figyelj akkor, jó? Köszi.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Ciao. És mit adunk? Belépőjegy a meccse, szállás, repülőjegy,
1: ez
0: minden?
1: Ez majd nem, most egy színes tévé.
0: Az oké, hogy a főnyeremény.
1: Igen, tehát két fő részére repjegy oda-vissza, két fő részére szállás,
0: igen,
1: oda-vissza, két fő részére meccs belépőjegy,
0: a VB komoly
1: egyik meccsére.
0: Azt a mindenségit neki.
1: Hát figyelj, haver, tudod mi van.
0: Gyerekek, jó. Tehát, aki nem kerül be a napi játékunkba, az se keseredjen el, mert pénteken viszont itt nagy dolgok történnek. Az nagyon menő. Oda kiállásos alapon jutsz be VB-re meccse. Nagyon nehéz.
2: Jól van. Láttad azt a palit, aki itt a BL döntő fennült a sarokba egyedül, és utána mellé ültették az egyik nagyon híres focista barátját?
0: Igen, egyedül volt.
2: Igen, nyert egyet valahol, és akkor egy ilyen kakaslőre kiültették egyedül, mert egyszer csak megjött egy, most hát sajnos nem tudom a nevét, egy nagyon híres focista, aki régen.
0: És beültették mellé.
2: És együtt sörözve nézték még a meccset.
0: De jó, az tök kedves kis történet. Na jövő mindjárt 9:30 pontosan.
5: És már felfrissülve, jövünk vissza!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory,

0: figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten megkezdődnek az emelt szintű szóbeli érettségik. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egy-két nap múlva folytatódik a tavaszi érettségi. Az írásbelik május 22-én fejeződtek be, június folyamán pedig a szóbeliké lesz a főszerep. Az oktatási hivatal közlése szerint az emelt szintű vizsgák a héten elkezdődnek. Az érettségizők június 3-a és 10-ek között adnak számot tudásokról. Az emelt után a középszintű szóbeliket rendezik meg, ezekre Baranyában is június 15-e és július 1-e között kerül sor. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. Távhővezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek szerdán, Komlón. Emiatt a Mikszáth Kálmán utca egy részét lezárják, a Névtelen és a Móricz Zsigmond utca közötti szakasz pedig egyirányúvá válik, Körtvélyes irányába. Útépítési munkákat végeznek több helyen is Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani a Baksa Szabadszent Király, a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. Siklóson a Zombori utcában forgalmi rendváltozás érvényes, táblák irányítanak. A Hungaromet előrejelzései szerint zavartalan napsütésre ma sem számíthatunk. Megnövekedhetnek a fátyol, illetve gomoly felhők, sőt, térségünkben futózáporok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk. Női piszoár, erről beszélgettünk, jó, nem jó, bevezetik először futóversenyeken, aztán lehet, hogy köztéri vécékben is. A nőknek ilyen fejkilógos piszoárba kell majd pisilniük. Megvitattuk, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük. És ki, hogy nevezte el a wifiét, erről is volt szó, mert a United Airlines gépe megint visszafordult, pár hónapja már volt egy ilyen eset, de most megint, mert valaki vicces bomba nevet adott a Bluetooth hangszorójának. Ki, hogy nevezte el a wifi jelszavát, erről beszélgettünk.
4: Füstös csülök, jelentkez!
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, csak beállsz, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
5: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
3: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
4: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok
3: dézsaszerű valamiben.
4: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
3: Igen.
4: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljadig ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
3: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
5: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted, ha
4: az ahol... Ajtó, csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
5: Csak egy ilyen félkör? Ilyen,
3: egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
4: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
3: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
4: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
5: hát ez futóverseny, itt nincs portékád.
4: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod,
5: hogy
4: nem ugoltál mi.
3: Lettolod a nadrágot.
5: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
4: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
3: Te miben futsz esküvői ruhában?
4: Igen.
5: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
3: Síruhában vagy
4: nem,
3: ezek?
4: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
3: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
4: de
3: dolog.
4: De csak be lehet látni.
3: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
4: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
5: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
4: Senki ne lássa a pisilést pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
3: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
4: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
5: Magasítsák meg.
4: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
3: Hát nem, mert lehet, csak a társa fut, hát nem kukucskál.
4: Befejezted már.
5: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
4: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
5: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
4: De mi az etikett,
5: vagy?
4: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskedő.
5: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
4: De nem, nem?
3: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
4: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
3: Igen.
4: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
5: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
4: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagy a testét, tudod, egy ilyen igazi ló. Igen.
5: És akkor büszkén körbenézel,
4: és akkor,
5: voltam.
4: És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább wow. Egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
3: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
4: Akkor ez,
3: nem?
4: Ilyen, ez egy ilyen cowboy szituáció?
3: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
5: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
3: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. De hát, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
5: beteg.
3: Azért túl biztosítva?
5: Ez beteg.
3: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
5: Plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
4: meg az azbest wifi,
5: meg a emelet wifi.
3: Komoly vasbetonból építkeztetek.
5: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
3: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
5: Balázsék wifi-e? Hát néha hülyeség.
4: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
3: Te tudod, ahova nem való. 1, 2, 3.
5: Zsülnek biztos, hogy van.
3: Zsül, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
4: őket. Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
6: Jules.
3: Jules!
5: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
4: Az füles, fules.
3: Az meg fules.
5: Az is Zsül. Jó.
6: Ahogy de Zsül igen. Telefonja.
5: Zsült.
3: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
4: elmondom,
3: adni a wifi-nek?
4: Sok szomszéd kell hozzá, tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni. És
3: hogy tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
4: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab ötös.
3: Hát én nagy Betty. Nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
4: Dollárjel.
3: Igen.
4: És igen.
3: Az a jelszó megosztása.
4: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
3: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
5: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
3: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
4: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
3: Acceleri bomba.
4: Nem mindegy, nem mindegy.
3: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
4: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
3: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
4: Igen.
3: Igen?
4: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
3: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-jüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
4: individualizmus. Szeretem, amikor ezt tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
3: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-jüket, igen. A bomba táj nyelven tűzoltót jelent.
4: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelden azt üvölt, hogy
3: bomba. Igen, igen, igen, igen. Azaz.
4: Ez nem lett könnyű neki, nem?
5: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
4: Bum, bum.
0: Balázsi! A Rádió Egyen!
3: Öt egyszerű kérdés segít felmérni, hogy milyen időskorra számíthatsz, Feri, holnap a törzskért teszed, légy szíves.
5: Igen, főnök értettem.
3: És referáljál, légy szíves, hogy mindent megteszel az egészséges öregedés érdekében. Jó, szeretném.
5: Mik vannak benne?
3: Ha kitöltenéd a tesztet. Hát ilyen táplálkozással, alvással, folyadékfogyasztással kapcsolatos kérdések.
5: Szerintem ötös.
3: Ötösre hozod? Na jó van. Oké, gyorsan még egy naphallgatója, és aztán megyünk. Ti pihentek, én dolgozom, de nem kell mindig jól járni, úgyhogy...
4: Soha nem pihenünk, Balázs, te is tudod.
3: Ez is igaz. Ez is igaz. Nem az élet kemény, úgyhogy tudjuk, hogy aki ezt választotta,
5: na,
3: ezt csinálja.
5: De micsoda sikerek lesznek belőle, micsoda
3: hát
5: sikerek.
3: Aztán itt egy
4: kérdezősor.
3: Így van, hívjuk még a naphallgatóját.
7: Balázsék.
3: Az, jó reggel, ciao, hello, hogy hívnak?
7: Sziasztok, Ramon vagyok.
3: Ramon?
5: Ramon?
4: Ramon.
7: Ramon, igen.
3: Ezt a nevet kaptád valakit, hogy Ramon?
7: Ramon, igen.
3: Hát ez meglehetősen
4: fura. Ez milyen vezetékneved?
7: Hát az meg Trekovanic, úgyhogy nagyon jó vagyok.
5: Trekovanic Ramon.
4: De akkor ezt tessék, ebben van valami kis olyan. Tudod,
7: igen, én jó magyaros, nem olyan betyáros, huszáros.
4: De legalább valami vidéki faluban nőttél fel, mert ez úgy az igazi.
7: Nem, Pesti Prosti.
3: Pesti Prosti vagy, igen.
4: Ez jó név, nekem tetszik ez a név.
3: Igen, azt írtad, hogy imádod, hogy mindig felsoroljuk a félrokonságodat, amikor tippelünk arra, hogy ki fogja fölvenni ugye a telefont, a féllábú, félkarú, lábúj nélküli, igen. Jól van, figyelj!
7: Mindig láttam a rokonokat, hogy szóljanak, hogy meg vannak említve.
3: Igen. Van egy szép ajándékcsomagod, jó? Ezt elküldjük neked, most plusz ajándék nincs, de köszi, hogy írtál.
7: Szuper, köszi, puszi letiteket, jók
5: vagytok. Hello,
3: hello.
7: Ciao, ciao.
5: Miért mondja, hogy puszi?
3: Ez, igen, ez olyan érdekes volt egy férfi szájában. Én szoktam nem mondani,
4: nem. Én mondtam, nem ő.
3: De ő is mondta, hogy puszilak titeket.
5: Nem, ő is mondta, hogy puszilak titeket.
3: Azt mondta, hogy puszilak titeket.
4: Ramon férfias, és a férfiak megengedhetik maguknak az ilyesfajta gesztusokat, anélkül, hogy kellemetlenné váljon.
5: Uh-huh.
4: Na, puszi!
5: Akkor puszilak titeket.
4: Igen, igen, igen. Nekem tetszik az, amikor egy fiú éneket mond.
3: Igen? Uh-huh. Puszilak benneteket. Holnap kiérkezik?
4: Julia.
3: Julia jön?
4: Julia
3: jön.
4: Elmondom, hogy egész nap dúdolok dalokat, amiknek teljesen semmi létjogosultsága nincs a fejemben. Ilyen például a háromszor szóltam rá.
3: Azt nem akartam elhinni, hogy azt dúdolok.
4: Ezeket random feljátszott, hogy nem tudom, valószínűleg ez a demencia, a korai demencia, hogy elkezdődött. Elkezdődött, én csütörtökön fogok jönni, különböző még jobb számok, slágerek énekelésére.
5: Megtanuljuk neked ezt az Edda slágert, jó?
4: De te háromszor nem jöttél el.
3: Igen, háromszor kértem, háromszor nem jöttél, igen, fú.
4: Na, de úgy te is tudod. Ez miért van? Mikor töltötték ezt fel a szoftverbe?
3: Ez érdekes. Na jól van, gyerekek, jövünk holnap, akkor Juliskával, mindenkinek szép keddet. Jó, vigyázzatok magatokra, holnap érkezünk.
5: Szevasztok!
3: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: cherifehervar.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Attila felel ezekért mostantól. Hello mindenkinek, én vagyok. Garantálom, hogy nem lesz sok a beszéd, sok lesz a zene, közöttük pedig játék is lesz Total Dance Cabrio jegyekért. Természetesen szólni fogok, amikor telefonálni kell. Mindeközben 23-24 fokokat mérünk, az egészen keleti részeken kívül mindenhol süt a nap. Ma egy ilyen nyugisabb időjárásunk lesz, pont egy napig lesz csak ilyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek

24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Sam Feltz!

0: Itt Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közöttük játék reggelente Balázséknál, napközben nálam, este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél. Minden fontos információ a Rádió 1 játékairól most, aztán ilyen zenéket hozok majd, mint Fastboy-tól a Good Life, Rihanna Eslandem a nagy Rádió 1-es kedvencek közül, vagy éppen ez, Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok. A Deán öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deán, a személyre szabott elegancia.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle.
1: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
6: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Fahéjas gyömbéres almaleves és roston sült sertéstarja lioni hagymával, házi sült burgonyával, vagy gouda sajt rántva párolt rizssel tartárral, esetleg bakonyi csirke combragú házi nokedlivel. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Kolbászos sárga borsóleves és sertéspörkölt lyuktúrós galuskával, vagy tejszínes pesztos krumplis lazánya. A Sleeven Rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Tavaszi leves korlátlan fogyasztással és A. brassói apró pecsenye savanyúval, B. bakonyi sertésszelet tésztával, vagy C. rántott csirkemell rizssel savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg mentás eperleves mandulával, vagy tyúkhúsleves gazdagon, és citromos joghurtban sült csirkecomb grillezett zöldségekkel, vagy Cordon Bleu hasábburgonyával vegyes savanyúsággal. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládé mousse megy ragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Vörös lencse krémleves citromfűvel és tejszínes gombás pulykacomb krokettel, vagy tarhonyás hús, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menü ajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Húsleves és erdélyi rakott káposzta, vagy hétvezértokány, esetleg csirkepaprikás. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermeccs, közöttük játszunk ma is folyamatosan, így délelőtt, de majd délután és este is. Páros belépő a tét a Total Dance Cabrio-ra június 13-ára a Budapest Parkba. Háló?
1: Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék, szia!
0: Gyurikám, szia, úton?
1: Igen, persze, nem túl messzire.
0: Dugó nincs?
1: Jelen pillanatban is minden.
0: Közlekedni tudsz? Melyik részén haladsz a városnak?
1: 20. kerület.
0: Na, hát akkor hadd hallja mindenki ott a 20. kerületben tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Mert 10. lettél!
1: Hehehe! Nagyon szuper! Nagyon-nagyon örülök! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Hatalmas, nagyon szépen köszönöm!
0: És közben látom az üzeneteket SMS-en, Viberen, hogy lehetetlen minket elérni. Hát itt volt a példa, hogy nem lehetetlen, csak nem szabad feladni. A következő órában újra játszunk, újra megpróbáljuk itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: csak igazi mai slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
0: Avicii.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És hogyha ez a zenei óra tetszett, azonnal indítom a következőt Accenttel, Szerával és Mise Millerrel. Don't Leave, rögtön az elején.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
17: Második Mohácsi Tűzoltó Bál június 5-én pénteken 20 órától Mohácson az Ifjúsági Centrumban. A hangulatról a Herold zenekar gondoskodik. Jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi Rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Ismét egymást követik a hazai sztárok a pécsi Káptalan kertben. A Káptalan utca 4-es szám alatt található szabadtéri színpadon a hangulatot Majka garantálja június 5-én az Isten áldja Bingy Stunt koncertjével, majd másnap június 6-án pedig Rúzsa Magdi áll színpadra. Részletek, információk a jegyekkel kapcsolatban a Káptalan kert Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Bővebb info az esemény Facebook oldalán. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. A videókkal gazdagon illusztrált ismeretterjesztő előadások nem csak szakembereknek szólnak, civil érdeklődőket is szeretettel várnak a szervezők. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók. A Richter Florian Cirkusz Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10.30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu.
16: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermeccs. Györke Attila vagyok, a munkatárs, aki ezeket a zenéket válogatja meló mellé, hello mindenkinek, és aki ebben az órában intézi majd a páros belépőt a Total Dance Cabrio-ra, amikor szólok, akkor telefonálni kell. Közben elénk került egy Facebook csoport, ahol azt írták, hogy a Balaton 23 fokos, hát megnéztem, 22 a déli parton, a Velencei tó 23 fokos, csak érdekességképpen mondom, hát ha valaki a mai napsütést kihasználná.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor-

Egy, csak igazi mai slágermegy. Éppen, hogy csak kipihentük a Rádió 1 születésnapi fesztiválját, még a fotókat rendezgetjük a telefonon, amikor itt a Rádió 1-en már lehet is nyerni a következő bulira a jegyeket. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án, immáron 10-szer a 90-es évek, valamint az ezredforduló meghatározó zenészeivel. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Játék indult percekkel ezelőtt, és akkor lássuk ki a legügyesebb. Kinek sikerült tizedikként befutnia hozzám, és ezzel megszereznie a páros belépőket a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. Háló, háló!
1: Szia, játékról szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Csilla vagyok, Csilla.
0: Melyik városból értél el, Csilla?
1: Debrecen.
0: És nagyon dolgozol Debrecenben?
1: Hát most épp egy kis szünetet tartok.
0: Hiszen hívni kellett a Rádió Egyet. Mi a szlogenünk?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizediként hívtál fel!
1: Én ezt nem hiszem el. Hallod, vagy 4 vagy 5 éve nyertem utoljára nálatok.
0: Akkor mit?
1: Most megpróbálom, és szülinapi buli volt. A Rádió Egyes szülinapi buli, de nem tudom, vagy 4 éve, vagy valami ilyesmi körül.
0: Hát akkor nézzük meg, hogy most hova mész.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon jó, nagyon örülök. El se hiszem.
0: És az a jó hírem van, drága Rádió Egyesek, szólok a többiekhez, hogy van még lehetőség játszani, lehet még páros belépőkhöz jutni délután is. Most információk jönnek, aztán zenélek tovább. Ilyeneket hozok, mint a New Religion BB Rexától, a nagy Rádió Egyes favoritok közül jön majd a Shallow, vagy éppen ez, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
12: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Fahéjas gyömbéres almaleves és roston sült sertés tarja lioni hagymával, házi sült burgonyával, vagy gouda sajt rántva párolt rizssel tartárral, esetleg bakonyi csirke combragú házi nokedlivel. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Kolbászos sárga borsóleves és sertéspörkölt lyuktúrós galuskával, vagy tejszínes pesztos krumplis lazánya. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Tavaszi leves korlátlan fogyasztással és A. brassói apró pecsenye savonyúval, B. bakonyi sertésszelet tésztával, vagy C. rántott csirkemell rizssel savonyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt. Hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig. A kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: hideg mentás eperleves mandulával vagy tyúkhúsleves gazdagon és citromos joghurtban sült csirkecomb grillezett zöldségekkel vagy Gordon Bleu hasábburgonyával vegyes savanyúsággal. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládé mousse megyragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Vörös lencse krémleves citromfűvel és tejszínes gombás pulykacomb krokettel vagy tarhonyás hús, esetleg rántott csertéskaraj hasábburgonyával vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menüajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Húsleves és erdélyi rakott káposzta, vagy hétvezértokány, esetleg csirkepaprikás. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és akkor most az aktuális favoritunk, az idei nyár egyik kedvenc dance zenéje indult el. New Religion érkezik, az a BB Rexa, akiről kevesen tudják, nagyon maximalista. Nem csak dalszerző, énekes, producer is, szereti, ha miatta működik egy dal, mindig beleszól a készítési folyamatokba, alakítja a vokál hangzását, sőt néha még a zenék mixeléséhez is ad profi tanácsokat. BB Rexa ezt a dalt Faithless-szel készítette, New Religion a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Vissza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: JAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A Richter Florian Cirkus még ezen a héten is Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Száguldó paripák, a fizika határait feszegető artisták, ahol a modern látvány és a tradíció találkozik. Jegyek elővételben az rfc.hu oldalon vagy a helyszínen kaphatók.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. június 2-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
2: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Idén június 12-e és 14-e között rendezik a Régészet Napja elnevezésű program sorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte hétfőn a Magyar Régész Szövetség. A közlemény szerint a Törzsfőktől a Királyokig című sorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Már a hivatalos megnyitó előtt június 6-án elindulnak a rendezvények. Kalocsán például középkori hangulatú családi nap kínál programokat, aprót próbával, viselet és fegyverzet bemutatóval, jelmezversennyel, íjászattal és kézműves foglalkozásokkal. Június 12-e és 14-e között az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek is megnyitják kapuikat. Szolnokon például a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába pillanthatnak be. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit az érdeklődőkhöz. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Dunaújvárosban pedig az Intercisza Múzeum a római játékoktól a restaurátor műhely látogatásokon át régészeti feltárásokhoz kapcsolódó bemutatókig többféle családi és szakmai programot kínál. A Régészet Napjának célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból. Az eseményhez kapcsolódva idén is átadják a Pro Archeológia díjat, melyet a közösségi régészetben végzett önkéntes, értékmentő munka elismerésére hoztak létre. Az elismeréssel a múzeumok a közösségi régészetben végzett önkéntes, értékmentő munkát jutalmazzák. A rendezvénysorozat, mely az Európai Régészeti Napok nemzetközi programjaihoz kapcsolódik, a Magyar Régész Szövetség szervezésében valósul meg. A programokról bővebb információ a Régészet Napja honlapján és közösségi oldalain érhető el. Folytatódik a Mátyás Zenei Műhely programsorozata Pécsett. A szakmai rendezvénynek június 9-én a pécsi Mátyás Király utcai általános iskola ad otthont, ahol a résztvevők ezúttal két nemzetközi hírű zenepedagógus előadásait hallgathatják meg. A június 9-én délután 2 és 5 óra között zajló műhely vendége lesz Irene Ferburg magánénekes és művésztanár, aki a Vocal Talent Nederland és a Holland Nemzeti Ifjúsági Kórusok művészeti igazgatójaként tevékenykedik. Előadásában a gyermekhang fejlesztésével és a kórus hangképzés kérdéseivel foglalkozik. A program másik meghívott előadója dr. Nemes László Norbert karnagy zenepedagógus egyetemi tanár. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének korábbi igazgatója, jelenleg a Holland Nemzeti Ifjúsági Kórusok művészeti vezetőjeként dolgozik. Szakmai munkássága hosszú ideje meghatározó a hazai és nemzetközi kórus kultúrában. A Mátyás Zenei Műhely célja az, hogy fórumot teremtsen a zenepedagógiai tapasztalatok megosztására, valamint a Kodály koncepcióhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatására. A rendezvénysorozat megvalósulását több szervezet mellett a Magyar Művészeti Akadémia pécsi regionális műhelye is támogatja. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők elsősorban zenepedagógusok, karnagyok, énektanárok és a kórus éneklés iránt érdeklődők jelentkezését várják. A tavaszi gabonafélék vetése az előirányzott terület 97,5%-án fejeződött be május közepére, kisebb arányban, mint egy éve. Az egyes gabonafélék vetése a vizsgált időpontban a szemes célok kivételével megközelítette a 90-100%-ot az Agrár Közgazdasági Intézet összefoglalója szerint. A tavaszi mezőgazdasági munkák helyzetét felmérő operatív jelentések szerint idén a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezett vetés területe 1,8 millió hektár volt, ennek mintegy fele az észak- és délalföldi régióban található. A legnagyobb tavaszi vetésterülettel Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében számoltak. Egyenként mintegy 8,9-9,5% részesedéssel. A megyék többségében a tavaszi munkák május közepére már a végéhez közeledtek. A jelentés időpontjában 98,2%-os készültségnél a kukorica vetésterülete közel 663 ezer hektár körül alakult. A kukorica tervezett csaknem 675 ezer hektár vetésterületének több mint 25%-a az Észak-Alföld, közel 19%-a a Dél-Dunántúl és több mint 15%-a a Közép-Dunántúl régióban található. A napraforgó vetése majdnem teljes egészében befejeződött. A bevetett terület több mint 807 ezer hektár, ami 3,2 ezer hektárral kevesebb a tervezetnél. A vetésterület mintegy harmada az Észak-Alföldön, közel egynegyede pedig a Dél-Alföldön helyezkedik el. A Biokon mától várhatóan három egymást követő éjszakán végzi el a pécsi közterületeken található platánfák, valamint egyes frekventált közterületi fasorok növényvédelmi permetezését. A munkálatok célja a platán csipkés poloska elleni védekezés, valamint egyes kórokozók és gombabetegségek visszaszorítása. A kezelésekre az esti és az éjszakai órákban este 10 és hajnali 4 óra között kerül sor. A felhasznált készítmények emberre és melegvérű állatra nem jelentenek veszélyt, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élőlényekre pedig kifejezetten veszélyesek. A permetezés során közterületi tárgyakban, gépjárművekben nem okoznak károsodást. A Biokom a munkálatokat megelőzően folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az érintett területekről. A munkavégzés során fokozott zajhatás várható, ám a kivitelezés időzítése az alacsonyabb éjszakai forgalom és a nappali élővilág védelme miatt történik. A szakemberek pedig mindent megtesznek a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében. Ugyanakkor az időjárási viszonyok vagy műszaki okok az ütemezést módosíthatják. A platán permetezési helyszínek ütemezése részletesen utcára lebontva megtalálhatóak a Biokom hivatalos honlapján. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Kellemes délután tesz a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Június 2-a van a Carmeneknek és az Anitáknak. Kívánhatok nagyon-nagyon boldog névnapot. Hát akár kinti programot is szervezhetsz, hiszen marad a napsütés és a 25 fok, aztán visszatér a felhős idő csapadék mellett. Ezen a héten biztos, hogy változatos lesz az időjárás. Nagyjából ilyen 20-25 fok körül alakul az átlag hőmérséklet, de egyszer esik, egyszer süt a nap, elég nehéz kiszámítani, jobb, ha közelben lesz az esernyő esőkabát. Ray Dalton dalát viszont mi biztos hozzuk a Blood Running-gal, folytatjuk a Daily Mix zenei listát, aztán válogatunk a helyi programajánlatokból. Molnár Kristóf a stúdióban, a 93,8-on Mohácson.

0: Az ebédszünet után a Daily Mix zenei listánkat követően jöhetnek a programajánlatok, aztán Ed Sheeran dalát hozom. Azizám mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach. Széchenyi tér 1.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Második Mohácsi Tűzoltó Bál június 5-én pénteken 20 órától Mohácson az Ifjúsági Centrumban. A hangulatról a Herold zenekar gondoskodik, jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, habparti és este diszkó. Bővebb info az esemény Facebook oldalán. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuperzenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Ismét egymást követik a hazai sztárok a pécsi Káptalan kertben. A Káptalan utca 4-es szám alatt található szabadtéri színpadon a hangulatot Majka garantálja június 5-én az Isten áldja Bingy Stunt koncertjével, majd másnap június 6-án pedig Rózsa Magdi áll színpadra. Részletek, információk a jegyekkel kapcsolatban a Káptalan kert Facebook oldalán. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. A videókkal gazdagon illusztrált ismeretterjesztő előadások nem csak szakembereknek szólnak, civil érdeklődőket is szeretettel várnak a szervezők. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók. A Richter Florian Cirkusz Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10.30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8
1: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Igazán érdekes előadás lesz majd hamarosan a Pannon Filharmonikusoktól, ugyanis üres színpaddal fogják majd a Rómeó és Júliát a közönség elé tárni. Június 4-ére tervezett Rómeó és Júlia modern tánc adaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül üres színpaddal fogják majd előadni. A zenekar most, ahogy írják az árokban ülve, Kessel Gergely vezető karmester vezényletével eljátsz az eredeti balettzene szerkesztett változatát és a történet követése érdekében képek vetítésével, narrációval fogják majd színesíteni. Ezzel is erőteljesen felhívják a figyelmet a lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetre, melynek eredményeképpen fennállhat a veszélye annak, hogy szeptemberben üres színpad és csend várja majd a nézőket a Pannon Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén a Kodály Központban. Reméljük, hogy ez nem lesz így, az viszont biztos, hogy ezen a héten rendhagyó előadással készülnek. Június 4-én tehát ők is fognak majd játszani, addig viszont ami a mi slágerenket illeti, bőven lesz műből válogatni. Szemfelt és Rozalin közösét sem hagyjuk ki, ők következnek itt a rádióban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Idén is felgyúlnak az összetartozás tüzei. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze kezdeményezés, amely már a valódi összmagyar eseményén nőtte ki magát. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én budapesti idő szerint este 8:26-kor ismét ezernyi helyszínen gyúlnak meg majd a tüzek. A világ minden táján a nemzeti összetartozás, a közösség és a béke jeleképp. Ehhez lehet csatlakozni majd június 4-én este, tehát 8:30 környékén. Nagyon bízom benne, hogy jó idő lesz. Csütörtökre egyébként hasonlóképp, mint ahogy ma, napsütés és 25 fok vár. A köztes napokon, szerdán, pénteken viszont felhősebb lesz és futózáporok jönnek, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. Meglátjuk, az biztos, hogy a Rádió 1-en így is úgy is szólnak a kedvencek. Hozzuk is a következőt, holnap dél és kettő között pedig a helyi témákkal jövünk ismét. Molnár Kristófot hallottad, a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Második Mohácsi Tűzoltó Bál június 5-én pénteken 20 órától Mohácson az Ifjúsági Centrumban. A hangulatról a Herold zenekar gondoskodik. Jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Ismét egymást követik a hazai sztárok a pécsi Káptalan kertben. A Káptalan utca 4-es szám alatt található szabadtéri színpadon a hangulatot Majka garantálja június 5-én az Isten áldja Bingy Stunt koncertjével, majd másnap június 6-án pedig Rúzsa Magdi áll színpadra. Részletek, információk a jegyekkel kapcsolatban a Káptalan kert Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Bővebb info az esemény Facebook oldalán. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. A videókkal gazdagon illusztrált ismeretterjesztő előadások nem csak szakembereknek szólnak, civil érdeklődőket is szeretettel várnak a szervezők. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók. A Richter Florian Cirkusz Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10.30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

uralnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: break my heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Helynyílés helyett dolgozunk tovább együtt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Lesz majd játék is az órában Total Dance Cabrio páros belépőkért, és hozok ilyen friss kedvenceket is, mint a New

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, játszom egymás után a jó zenéket. Közben meg a neten azt olvasom, ugye ma keleten volt több felhő, holnap nyugaton lesznek, a Tiszántúlon várható több napsütés, jelentős mennyiségű esőre pedig a Dunántúl egy részén lehet számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Még egy picit húzom az időt, de hamarosan indítom majd a játékot. Addig is információk, például többek között mutatom a részleteket a nyeremény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizzunk együtt a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb sztárjaival a Total Dance Cabrión a Budapest Parkban június 13-án. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A fordulatunk 20-as 311-111. Kiss me.

0: itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a tét nem kicsi, páros belépőjegy a Total Dance Cabrióra, a 10. jubileumi sóra, június 13-ára a Budapest Parkba, de csak a legügyesebb rádió egy hallgató kaparinthatja meg, aki 10-ként elér. Háló!
1: Szia, Zoli vagyok, a rádió játékra szeretnék jelentkezni.
0: Zoli, honnan csörögtél, melyik városból?
1: Budapest, Kőbánya.
0: Dolgozol Kőbányán?
1: Hát éppen dolgozok, igen.
0: Ja, meló.
1: Fürdőszobát csinálok. Burkolok.
0: Fürdőszobát burkolsz. Háttérben a rádió egyel ezek szerint, mert jelentkeztél a játékra.
1: Csak is, igen.
0: Na, akkor teszteljük le. Tudod-e a szlogent? Hadd halljam.
1: Rádió egy, csak igazi ma is sláger megy.
0: Mert Zoli, képzeld el, te hívtál fel 10-ként!
1: Nagyon jó. Szuper.
0: Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy te bulizni fogsz.
1: Ó, nagyon jó, köszönöm. Rég voltam, ráfér most már egy kicsit.
0: Igen. Na, hát akkor ez a tiéd, mutatom.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon király, örülök neki, köszönöm szépen. Ez egyetlen játék, amire igazán szívesen telefonáltam, megjelentkeztem.
0: Akkor jó helyre megy a gyerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra, a Nyár Dalával, Accenttel, Tóth Abigailed és a Sugar Daddyvel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gco.hu.
10: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Második Mohácsi Tűzoltó Bál június 5-én pénteken 20 órától Mohácson az Ifjúsági Centrumban. A hangulatról a Herold zenekar gondoskodik, jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, habparti és este diszkó. Bővebb info az esemény Facebook oldalán. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videó Diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Ismét egymást követik a hazai sztárok a pécsi Káptalan kertben. A Káptalan utca 4-es szám alatt található szabadtéri színpadon a hangulatot Majka garantálja június 5-én az Isten áldja Bingy Stunt koncertjével, majd másnap június 6-án pedig Rózsa Magdi áll színpadra. Részletek, információk a jegyekkel kapcsolatban a Káptalan kert Facebook oldalán. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. A videókkal gazdagon illusztrált ismeretterjesztő előadások nem csak szakembereknek szólnak, civil érdeklődőket is szeretettel várnak a szervezők. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók. A Richter Florian Cirkusz Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10.30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
14: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Rádió 1.
15: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, két napja van hivatalosan nyár, a vízhőmérsékletek pedig még nem feltétlenül csalogatóak. A Balaton 21-22 fokos, a Velencei tó 20, a Fertő és a Tisza tó 21 fokos. Tényleg csak érdekességképpen mondtam, mert holnaptól aztán ismét sok felhő érkezik nyugat felől, és csapadék is lesz. Keleten várható szerdán a legtöbb napsütés.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Most zenélek tovább, nem sokára pedig játszunk Total Dance Cabrio páros belépőkért. Szólni fogok, ha hívni kell.

0: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

csak igazi mai slágermegy. Közöttük pedig itt az újabb lehetőség, hogy valaki megszerezze a páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra, a 10. jubileumi show-ra. Június 13-án lesz a Budapest Parkban, a 90-es évek, az ezredforduló legnagyobb neveivel, külföldi és magyar zenekarokkal, énekesekkel. A 10. telefonálót juttatom be, a forrodrótunk 20 311 111.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai slágermeccs. Na nézzük, ki az, aki ebben az órában befut tizedikként, és elviszi tőlem a páros belépőt, a jubileumi Total Dance Cabrio-ra. Rádió Egy, tessék!
2: Ilyen Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Honnan értél el?
2: Budapestről.
1: Munkából?
2: Igen, én kávézóba dolgozok.
1: És ott mindig a Rádió Egy szól a háttérben?
2: Folyamatosan, nem is kérdés.
1: Akkor te tudod a Rádió Egy szlogenjét?
2: Természetesen. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Mert tizedik lettél, Dóri!
2: Köszönöm, ezt nem hiszem el, és elsőre próbálkoztam, úgyhogy...
1: Aj, mekkora várlista vagy! De valaki napok óta próbálja.
2: Igen, igen.
1: Jó, hát június 13-án ne dolgozz!
2: Hát biztos.
1: De ne vállalj akkor műszakot, mert te bulizni mész.
2: Nem fogok, semmiképpen ott leszek, párommal fogunk érkezni.
3: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Nagyon boldog vagyok, el se hiszem. Köszönöm szépen!
1: És még szeretnénk boldog, vidám, mosolygós Rádió Egy hallgatókat, úgyhogy a következő órában is játszunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

környékére időzítette Taylor Swift. Az internetes kommentelők szerint szándékosan, ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Öttől jön a Live Mix Juhász Gerivel és ma Lotfi Begivel. Én Györke Attila vagyok, aki viszont még a következő zenei óráért felel. Mutatom, hogy mivel indítok. Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
6: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
7: A Richter Flórián Cirkusz még ezen a héten is Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Száguldó paripák, a fizika határait feszegető artisták, ahol a modern látvány és a tradíció találkozik. Jegyek elővételben az rfc.hu oldalon vagy a helyszínen kaphatók.
8: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
9: 3-2-1. Figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
10: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
12: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok. A Deján öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
13: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, a zenék között játékot is hozok, nem sokára. És most így 8 perccel 4 után közlekedési információkat. Gabó szólt, hogy az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között nagy munka folyik, emiatt van torlódás. És Bence szólt, hogy Budapesten lassú az Üllői út eleje, a József körút után kifelé haladva. Bárki bármit lát, még szóljon, a forródrótunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Autós barátaim pedig ma is kapnak egy zenét. Éppen Teddy Swims-től.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 13, Budapest Park, Total Dance Cabrio, egy este a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb slágereivel, a korszak legnagyobb külföldi és magyar neveivel. Bejuttatok most oda valakit, a 10. telefonálót. Indul a játék, a forró

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássuk, kit juttathatok be a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. Ki fog bulizni a 90-es évek és az ezredforduló nagy külföldi és magyar sztárjaival? Captain Jack, Bass Hunter, Alice DJ, Fun Factory a fellépők között, vagy éppen a Cosmics, az Annibal Cannibals, Betty Love, a Splash? Lehetne még sorolni a sztárokat, csak hát akkor nem nyer senki jegyet. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Tamás vagyok, szeretnék játszani.
0: Szia, Tamás! Vezetsz nagyon, ahogy hallom.
1: Igen, Szegléden. Szegléd környékén autózok éppen.
0: Dugó van?
1: Szerencsére nincs. Szikrázó napsütés, szuper, mit nem.
0: Dugó, nincs, jó idő van. Páros belépőjegyed van-e a Total Dance Cabrio-ra?
1: Hát remélem, most már van.
0: Hát, ahhoz egy szlogen kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Balikent hívtál fel?
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy, hát így kell csinálni, ügyes vagy.
1: Köszönöm, igyekeztem.
0: Kit hozol magaddal?
1: Szerintem a páromat.
0: Fog neki örülni, figyelj, ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, Juhász Gergőnél este a Kívánság műsorban is lehet nyerni, a partiról pedig részletek most az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Volkswagen.
5: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es tökfile dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
7: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km per órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között.

0: A Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 44 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy dolgoznak az M3-ason, és emiatt van torlódás, lassulás, Bag és 60 között folyik a munka. Angi szólt, hogy dolgoznak a 47-es főúton is, a 102-es kilométernél. Itt úgy, ahogy van, lezárták a teljes főútat. Hunyaditól tudtam meg, aki SMS-ezett, hogy a 102-es főúton Tök és Perbál között autó az árokban a 11-es kilométernél félpályán lehet csak haladni. Norbi pedig azt írta, Budapesten zárva van az Andrássy út szervizútja a Bajza utcától a Kodály köröndig. Akinek van még híre, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 1-2 perc, és Lotfi Begi és Juhász Gergő a stúdióban. Azonnal indul a Rádió 1 Live Mix, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak továbbra is. Szuper délutánt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
10: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseriti gúnyolc, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: Cserifehérvár.hu.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
17: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
19: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs, Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
21: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
22: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
23: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
24: A Richter Florian Cirkusz még ezen a héten is Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Száguldó paripák, a fizika határait feszegető artisták, ahol a modern látvány és a tradíció találkozik. Jegyek elővételben az rfc.hu oldalon vagy a helyszínen kaphatók.
25: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
26: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
27: Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni lesz velünk a következő 60 perc. Innentől mixelve szólnak a zenéink Lotfi Beginek. Hála, hello Begi.
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
2: Élőben menjünk az online felületeinken, keveset fogunk dumálni, induljunk el.
3: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerével fogom indítani. Érkezik a Wonderful Life, méghozzá egy vadonatúj Purple Disco Remix Machine-ben. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. Rádió.

Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. Rádió 1 Live Mix.

0: itt a rádió egy, csak igazi mai sláger megy, a rádió egy live mixet, halljátok, óriási fog menni az idei nyári fesztivál szezonban ez a dal, Bob Sinclair és az I Can Wait, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és hát életünk közös képe készült el Begivel, Powered by Szoboszlai Dominik.
1: Igen, hát Dominik az outfitjében felrobbantotta nem csak a magyar internetet, hanem világszerte, néztem az Instagram oldalát, és hát nagyon megindultak kommentek, és két fele szakad a kommentelők tábora, van, aki nagyon imádja, van, aki pedig azt mondja, hogy talán sztálicot kéne cserélni. Én imádom ezt. Szerintem, ha nem is szándékos volt, de hogy ezzel elérte azt, hogy két napja mindenki erről beszél, ez csodálatos dolog.
0: Így van. Úgyhogy felütünk mi is erre a vonatra, a Begivel nézzétek meg a Facebookon, vagy pedig az Instán. Közlekedés, baleset Budapesten Zuglóban a Horváth Boldizsár utcában az Acsádi Ignác utcai kereszteződésnél, ez most történt az előbb, és lerobbant egy autó az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt sávban a 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Türelem, kitartás, mindenki!

0: meg jó utat. Mivel megyünk tovább, Begi?
1: Ha az előződ arra azt mondta, hogy a nyárslágér, akkor én megkockázhatom, hogy a következő is az lesz. Egymásra fognak versenyezni. Érkezik Another és a Talk to You, ezúttal Aurelio remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok mellettem, Lotfi Begé a lemezjátszói mögött, ki más játszaná ezt a fantasztikus dalt ebben a remixben, ez volt ugye Dash, Azaria és a Pannonia egy nagyon különleges változatban, és imádják a hallgatóink.
1: Nagyon szeretik, a bulikban is nagyon szeretik, mindenhol nagyon működik, úgyhogy tök jó.
0: A budapesti autósoknak egy fontos info, az alsóra, a budai alsórakparton a Sziget Fesztivál hídjánál lerobbant egy furgon, Szentendre felé hatalmas a torlódás, Tankeres Ati jelezte ezt nekünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, Begi után a kívánság műsorban ma is lesz játék páros belépőkért a jövő szombati Total Dance kabrióra, és hát Begi fináléja az most indul.
1: Így van, érkezik egy másik nagy közönség kedvence, jön Gordo, és a Loco Loco azban a bizonyos ismeretlen remixben, amit többen kérdeztek.
0: És nem áruljuk el.
1: Érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig a mikrofonos lemezjátszok mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: közjátszóknál. Lotfi Begi.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megy Kamrád és a Be Mine igazi fesztivál hangulatban, igazi fesztivál stílusban, hiszen végre elindult az idei 2026-os nyári fesztivál szezon, ahol jó sokat bulizhattok még a Rádió 1-en meg a Rádió 1 DJ-kel. Begin, neked milyen lesz még ez a hét?
1: Fellépésekkel tele vagyok, meg kell nézem a naptáramat, hogy merre is járok. Kaposvár, illetve nézem neked Tiszakürt, városi napok, úgyhogy... Úgyhogy elindult a nyári szezon.
0: Hál' Istennek, Begé, mi akkor pénteken találkozunk a World is My Radio Show-ban, és azokat azt leszámítva vagy azzal együtt is jó bulikat még a hétre.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Tóth Abigéllel és Accent-tel. Rögtön jön a Sugar Daddy játék is lesz páros belépőkért a Total Dance Cabrio-ra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
9: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
8: Tényleg ennyire jó?
9: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
8: 1%? Ez egy valóra vált álom.
9: cherifehervar.hu.
10: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch.
15: Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
17: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
18: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
19: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
18: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
10: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
20: A csirke szárnya legjobb a grillen.
21: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
20: Mondom, hogy a szárnya jó.
22: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
23: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
24: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
25: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
26: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típus. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
27: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
28: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
29: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
28: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
30: Ma is lágerben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Ebben az órában és a következőben is játszunk majd. Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift kérek egy dal.
0: Akkor megkapod tőle a legeslegújabbat, Opelite a címe. Kik kapják?
1: Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Már indítom is, és ez a dal tulajdonképpen olyan, mint egy Jolly Joker kártya, vagy mint egy ölelés. Egy jó baráttól, aki azt mondja nekünk, hogy minden rendben lesz, és a rossz dolgok után csupa jó dolog történik majd velünk, hiszen ez a dal erről szól. Taylor Swift, Opelite, csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, vannak friss közlekedési információim, két új baleset is történt Budapesten nemrég. Az egyik a Krisztina körúton, a Maros utcánál, a másik a Hűvösvölgyi úton, a Szabó Ervin könyvtár előtt, és lassú a haladás az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és 60 között felújítási munkák miatt. Türelem, kitartás, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktor a vonalban, kitől kérsz dalt?
1: Joel Corytor.
0: És kinek küldjük?
1: Vanessának.
0: Ki az a Vanessa?
1: A szerelmem.
0: Mióta már?
1: 3 éve.
0: Hát akkor tartson még jó sokáig a szerelmetek, ezt kívánom, Stay a Little Longer, Joel Cory és a Galantis dala a tiétek ma itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Erik, parancsolj!
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Jön is nektek mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És figyelem, ha szeretnétek bulizni jövő szombaton a Total Dance Cabrión, hívjatok innentől 10-ként, és adom a két belépőt. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: És a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket nagyon-nagyon sok fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, játszani szeretnék!
0: Szia, hogy hívnak és honnan hívsz?
1: Marci vagyok, és Budapestről telefonálok.
0: A Rádió Egy szlogen tudod, Marci, nagyon remélem.
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Azaz! De jó.
0: Úgyhogy jövő szombaton buli. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon jó. Örülök neki.
0: Azt elhiszem, Captain Jack, az Alice DJ, a Fan Factory, ez csak néhány külföldi fellépő volt, magyar fellépők is nagyon sokan lesznek. Kivel mész majd?
1: Szerintem majd egyik barátnőmmel megyek.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék lesz a következő órában is, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: majd a legtöbbet a nap, délután meg lesz a 31 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Viktor vagyok, Kamráttól szeretném az új zenéjét.
0: Hello Viktor, Hug Yourself, ennek a zseniális dalnak a címe. Kinek küldjük?
2: A feleségemnek, most lesz a 4. évfordulónk.
0: De jó, hol ismerkedtetek meg?
2: Hát, egy strandos bulin.
0: És gondolom nagyon jól nézett ki, pláne fürdőruhában.
2: Igen.
0: Mit szeretsz benne a legjobban?
2: Mindent.
0: Tökéletes válasz. Hát akkor egy nagy ölelés mind a kettőtöknek. Kamrát, Hug Yourself, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Boldog évfordulót!
2: Köszönöm.

0: Mai sláger megy, rádió egy kívánságműsor. Halló, halló.
1: Gábor vagyok, szia.
0: Szia Gábor, parancsolj.
1: Accenttől kérnék egy dalt.
0: Oké, kinek menjen?
1: Drága családomnak szeretném küldeni.
0: Na akkor hozom is nektek mindjárt ezt. Accent, Don't Leave. És ha szeretnétek nyerni páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Caprióra, akkor maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
10: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
12: A csirke szárnya legjobb a grillen!
13: Dehogy is! A csirke mellnél nincs jobb!
12: Mondom, hogy a szárnya jó!
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom, én nem tudom értelmezni.
17: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
16: dézsaszerű valamiben.
17: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
16: Igen.
17: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan jött a gér. nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
16: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
18: De van, ez ajtó, tehát hogy érted?
17: Ez nem ahol, ajtó, tehát... csak bemész. Ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
18: Csak egy ilyen félkör?
16: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
17: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
16: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
17: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
18: hát ez futóverseny, itt nincs portékád.
17: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod,
16: hogy
17: nem guggoltál.
16: Lettolod a nadrágot.
18: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
17: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
16: De miben futsz, esküvői ruhába?
17: Igen.
18: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, lesz játék nálam ebben az órában is. Egy páros belépőt nyerhettek jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Szia Barbie, milyen napod volt?
1: Szia, hát dolgoztam egész eddig, úgyhogy most már tartok hazafelé Sopronból Győrbe.
0: És mit hallgatnál közben?
1: Én a nagy Boginak a szemet szeretném kérni a Metzkerviki feldolgozásában.
0: Oké, ez egy nagyon jó választás, jól leszek újra. Metzkerviki fantasztikus remixet csinált belőle. Ki kapja?
1: Balázs Andi.
0: Balázs Andi egy személy, vagy pedig kettő? Külön Balázs és külön Andi?
1: Igen, Balázs a párom, Andi pedig a testvérem.
0: Így már tiszta, mit üzensz nekik?
1: Hogy...

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Norbi vagyok. A Rénynek az új számát szeretném.
0: Hello Norbi, ez egy nagyon jó dal. Where is my husband? Ez a címe. Kinek menjen?
1: A

0: Feleségemnek szeretném.
1: Valami apropó, valami üzenet?
0: Csak hogy szeretem.
1: Akkor már szól is nektek Ray és a Where is my husband, és figyelem! Ezzel együtt a következő játékot is elindítom, ha jönnétek bulizni jövő szombaton velünk a Total Dance Cabrio-ra, hívjatok innentől 10-ként, és adok egy páros belépőt, a számunk 0620 3111 111.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Rádió Egy. Sometimes I believe

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és a következő Rádió 1 hallgató, akit szeretnék elvinni fesztiválozni, az nem más, mint...
1: Tamás van a vonalban.
0: Azt a mindenét, milyen jó kedve van valakinek. Hello, Tamás, mi a helyzet?
1: Hát mindig. Hát kérlek szépen, mert szabadságra jöttem.
0: De jó neked, én pedig viszlek fesztiválozni, ha tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Yes,
0: megvan a programod jövő szombatra, figyelj!
1: Oké! Okay.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyszerű!
0: Nektek is nagyon jó szórakozást kívánok! Ez a játék természetesen holnap folytatódik. Selena Gomez énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Single Soon.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nyári időnk lesz holnap is, 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ki a következő telefonáló?
2: Marietta.
0: Hallgatlak, Marietta.
2: Csempeltől szeretném kérni a legújabb számát, és küldeném a páromnak, aki elméletileg nézi a tévét.
0: Akkor ő már otthon van, mit üzensz neki?
2: Hát, hogy mindjárt megyek haza.
0: Az mennyi idő még kávé?
2: Kávé egy perc.
0: Hoppá, hát nem adsz neki túl sok időt.
2: Nem.
0: Sam Feld fantasztikus Coldplay feldolgozása a Heart Like Mine ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó pihenést!
2: Köszi szépen!

0: reggeli Kaigótól kérem a Chasing Paradise című számot az osztályomnak, a harmadikosoknak alsó őrsre. Üzeni nekünk Emma. Ki kér még Kaigót ma este?
1: Krista.
0: És te kinek küldöd?
1: Gergőnek, a fiamnak. 25 éves lesz 10-én.
0: De szép szám, ez egy fontos születésnap lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, nagyon szeretem, és érezze jól magát mindenhol, ahol jár.
0: Kaigó, One Republic, Chasing Paradise, ez ma a tiétek is itt a Rádió 1-en. Jó születésnapozást!
1: Yeah.

0: Átadom a stúdiót a Diszkósítnek, 9-től pedig jövök vissza. Egy csomó vadonatúj és extra zene vár rátok a World is Mine Radio Show-ban. Jaurival és Christopherrel ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egyesti show-ja, a Diszkósít. Innentől kezdve hármasban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila rádió stúdiójában a mikrofonok mögött.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszönök mindenki. DJ Junior vagyok, és itt vagyok FM-en, webben, applikáción keresztül egészen este 9-ig.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen az adás végéig.
4: Kezdünk is még hozzá a Side Piece korongjával, illetve dalával. Ma már nem beszélünk ilyenről. Annak idején, amikor még vinilről pörgettük a lemezeket, illetve a dalokat, akkor mondtuk azt, hogy korong. Szóval jön a Side Piece és a Cry For You. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estéhez.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sydney-nől a diszkosít a rádió egyen bárányatére, a mixeit van Hanvai PJ, Shane DJ Junior, és a beköszönésnél mondtad, hogy már nem mondunk ilyet, hogy korongok, meg hogy mit tudom én most újra fogok ilyet mondani, július 4-én ugyanis lesz Club Speed, itt Budapesten a fővárosban egy ilyen délutáni after party, vagy bárminek is nevezzük ezt a dolgot, naplementében fogunk ugye régi Club Speed-es zenéket játszani, és itt Bakelitről fogunk zenélni a Schulzzal meg a Küllel, úgyhogy most újra kapok Bakelit játszókat a Cserhami Gyuri barátomtól, előveszem a másik keverőmet, és szépen elkezdem elővenni a régi bakelitjeim, de újra összegyakorlom a szettet, hogy mit játszok majd.
1: Én nem tudom már összeszedni, mert szerintem a Szélrózsa minden irányába van. Eladtam az összeset.
2: Ugye nekem 19 nap múlva lesz az 50. születésem partim itt a fővárosban, Rakparton, és többen megkérdezték, hogy én fogok ott majd bakelitre játszani. Határozottan elutasítottam. Nem, mert nem akarom saját magamat szivatni, ez csúnya.
1: Nem, az jó.
2: Nem akarom saját magamat szivatni.
1: Illetve nem jó, de...
2: Tehát igen. Én nem akarok szívni.
1: Nem. Igen, tehát hogyha bárki valaha is lemezjátszó közelébe tudott érni, akkor azt tudja, hogy ez mekkora kihívás, mekkora feladat, és mekkora szívás, ahogy ezt mondta Hanvai PG is. Na, ebből a korszakból egyébként 1990-et írtunk, lehet, hogy 91-re fordult már a naptár. Enigma Sadness Part 1, ez érkezik most a 2026-os Business Mix-ben. Először itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nem múlhat el úgy egyetlen nap se, hogy én ne köszönteném fel a drága jó ismerőseimet, illetve a névnaposokat. Először az utóbbiak. Ünnepelnek az Aniták, Kármenek, Ábelek, Árminok, Csillák, Etrék és Jenők, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kis Robi, Herman Zsolt, Pugner Péter, Bernát Erika és Vóna Kis József. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Kis József az nagyon jó név egyébként. Ez jutott eszembe rajta. Hát az én polgári nevem, most nevethetek rajta, nem, hogy ez a polgári nevem. Olyan híres vagyok, hogy a telefonkönyvben 3,5 oldal az enyém.
1: Szép volt.
2: Telefonkönyv, nem láttam ezt, vagy 30 éve.
1: Mert már nem létezik.
2: Azért merem ezt így kijelenteni.
1: Na jó, megyünk tovább a vadonatúj diszkosít dallal. Érkezik a Sorry, itt a rádió, egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: 9-ig DJ Juniorral, Honvai Pigivel és Bárány Attilával.
1: Nem is olyan régen, egy pár napja beszéltünk erről, hogy mikor lesz a következő diszkosít parti, és hogy meg kéne nézni, meg tudjuk-e fejbet, akkor nem tudtuk, de aztán rájöttem, hogy igen. Mert hogy júliusban, rögtön úgy kezdjük a júliust, júniusban nem lesz diszkosít egyébként, legalábbis Legends, hogy megyünk Ráckevére erre a bizonyos nagy fesztiválra, hogy ugyanígy csütörtökön találkozhatunk, mint ahogy 2025-ben volt, akkor is zseniális volt a buli, most is nagyon várjuk. A diszkosít mellett egyébként még játszik majd egy-két rádió, egy DJ is ezen a napon.
2: És egyébként azért nem vagyunk júniusban diszkosítás sehol, mert a májusunk minden idők legelősebb diszkosítás hónapja volt, és az előző hét vagy két héttel ezelőtt pedig a legerősebb hétvége, ugyebár péntek, szombat, vasárnap játszottunk valahol az országban.
0: Vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon és én a Classic Stage-en is lejátszottam I'm an Angel, vagy Am I an Angel, ahogy tetszik, Moving to the Sun című számát, amihez hozzányúlt Hugel és Ultranate is. Őszinte leszek, én az eredeti vokállal jobban szeretem, és én úgy is játszom, úgyhogy ez szól most itt a Rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között, de Peace and Shell-ben.

0: Ez a Rádió Egy Esti Csúlya, a Diszkosít Radio Show. Bárányatél a mixer, itt van a Honvai PJ és én, DJ Junior, és új Diszkosít dal. Egyébként a videoklip most már teljesen mondhatjuk, hogy kész van. A kiadással még egy kicsit foglalkoznunk kell, hogy ez a bizonyos vokál az tökéletes legyen, és hogyha ez megvan, akkor Németországban egy kinti labelnél fog kijönni, és innentől kezdve az összes elérhető csatornán, ami letölthető, hallgatható, illetve nézhető, kikerül a Diszkosít dala. Néhány hetet még várni kell, egyébként nagyon sokan írtak rám, hogy szeretnék megkapni. Én még egyelőre nyilván senkinek nem adom, ez még promó.
1: Az elmúlt hónap 20-ától elkezdtem egy ilyen fotósorozatot egyébként szinte az összes ilyen Facebook felületemen. A születésemtől kezdve kirakok régi képeket, és ez arra fut ki a végére, hogy ugyebár 19 nap múlva az 50. születésnapi partim lesz a fővárosba. És hát a mai nappal érkeztem odáig, hogy belementem, illetve belemegyek abba a sessionbe, hogy jönnek azok a képek, amikor régi helyeken játszottunk, amikor mondjuk először találkoztam a Juniorral 1993-ban lent Almádiban, és folyamatosan jönnek ezek a képek, majd jön az a kép, és akkor 95-ben először Attilával diszkoztunk a palaszba, és van egy képen, amikor az első napon, egy pénteki napon, június 4-én ott állunk a palaszba, és diszkozunk egymás mellett.
0: Az durva, és akkor kit ismert először a Honvai? Én azt hittem, hogy téged.
2: Egyébként engem ismert, csak mi nem beszéltünk egymással.
0: Vagy nem volt közös fotó.
2: Ugyanis, illetve ebben nem vagyok biztos, mert ő lehet, hogy először a táborban volt, és nem a bulikon. Mert a Skyline előbb volt, csak ő nem jött.
1: Így van,
0: mi a táborban találkoztam.
2: Úgyhogy neki egy egyes, neked meg csillagos ötös.
1: Ott voltunk, és hát akkor ő régóta. Nem, hát haverom, meg hát régóta.
2: Jó, oké, a hétvégén dancehall set van. Tudjátok, hogy ez mit jelent, egész estés báránybuli méghozzá a Balatonon. Ez egy ilyen szezon nyárindító rendezvény. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább a Genesis egykori slágerével, az I Can Dance 2026-os biztonsági mix a Diszkosítben.

0: Szívet, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjátel és Jómagam, Hambai PG búcsúzik. El is kezdem így azon nyomban. Szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel kezd helyen. Nagyon-nagyon fontos, hogy tessék elfelejteni, hogy kint van a YouTube csatornámon egy több mint egy órás report. Imael Angel-lel tessék megnézni, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Mindenféle titkok vannak a videóban, amit lehet tudni erről, hogy végül is Google, hát szépen mondva, hogyan fogadta örökbe ezt a dalt. Én ezzel búcsúzom mára, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy a YouTube csatornám nem csak a remixek eredeti valódiak, most már a YouTube csatornán is értitek. Ott van rajta kisküvel, annyi eredeti valódi DJ Junior remixet, hogy megadták, meg kellett, hogy adják kötelezően, szóval minden elérhető a csatornámon, meg a Facebookon. Én egyébként a hétvégén pénteken elmegyek megint fogászatra, kivonom magam a forgalomból, úgyhogy remélem, hogy hétfőn már újra tudok jönni, és minden rendben lesz. Ezzel búcsúzom, holnap este újra diszkosít itt a rádió, egyen akkor is jövünk.
2: Most pedig dal premier, még egy jön Bia és Rehab közöse, ez a Kentás Disz a 2026-os Rehab Essential értelmezésben. Csak egy picit nyúltunk hozzá, hogy erősebb legyen, és ne felejtjétek, hogy a hétvégén, vagyis június 6-án Balatonmárja fürdőn Dance Size Set. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila

0: Can't touch this.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack! Beast Hunter!

0: Figyelje a műsorvezető, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk innentől totál élőben 3 teljes órán keresztül, és nagyon izgalmas lesz ez a mai műsor tere elképesztően jó zenékkel. A technóba is bele fogunk kóstolni Jaurinak hála. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort a YouTube-on és az applikációnkban is. Élőben menjünk, induljunk el!
1: Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del fogjuk kezdeni a World is Mine Radio Show keddi első óráját. Let's go Rádió 1!

0: És a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és egy dal, amire méltán lehetünk nagyon-nagyon büszkék, ez vezeti jelenleg a Beatportot, tehát Beatport No. 1 az iménti dal, Ultra Nate, You Girl, valamint a magyar Imael Angel, aki ugye a legelső változatát készítette el ennek a zenének, a Moving to the Sun-nak, amit aztán You Girl-ék azonnal lecsaptak.
1: Zseniális egyébként, és pont a Geri mesélte a sztorit, hogy a TikTokon indult el ez is, így és van. Most már nem is tudom, hanyadik éve, de szerintem 3-4 éve biztos beszélünk arról, hogy a TikToknak mekkora szerepe lett, és hogy régen pedig pont a konf elején említett Beatport volt esetleg az, még régebben meg nyilván a különböző lemezboltok, meg nem tudom, ahol be tudták szerezni az emberek a zenét, de most már tényleg a TikTok szinte leuralt mindent ebben így a igaz. Tekintetben.
0: Ilyen világot élünk, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. De jó, Jauri, ez egy Viber üzenet. A mai nap ráléptem én is a hajszőkítés útjára. A hajam nincs fél centi, de jól sikerült. Remélem ez a mai mix is jól fog sikerülni. Robbanjon, üzeni Norbi.
1: Egyébként menő egy ilyen baszkáttal is, amikor ilyen nagyon rövid a haj. A Sipinek volt nagyon sokáig ilyen, meg talán a Felus is ilyen nagyon röviden hordta szőkeként, úgyhogy menő, hajrá!
0: Jauri szőke haját ti is láthatjátok a YouTube-on és az applikációban, élőben megyünk egészen éjfélig. Lendüljünk tovább!
1: Tovább lendülünk Medúzával és a Don't Wanna Go Home-mal, úgyhogy szépen nem is szaporítjuk tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Na, let's go!

0: Szói mögött Jauri, keddenként mindig ő az első rezidensünk, két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Ki ez robbant? Így kezdődik egy SMS. Ki? Puszi a szomszédnak, nincsen csengőm kapuzárva, Norbi.
1: Nagyon szép, így kell, igen, erről van szó.
0: És tényleg különleges volt ez az imént zene, mi volt ez?
1: Ez Argy-nak és Massano-nak a közöse Wait címmel, úgyhogy erre már nem kell várni, mert megjelent.
0: És még nagyon sok ilyen különlegesség lesz, és még csak 26 perc telt el a mai 3 órás műsorból, úgyhogy imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is. Megyünk tovább.
1: Igen, egy hasonlóan újdonsággal, vagy egy újabb megjelenéssel, ez pedig Rivónak és Fidelesnek a közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en, a Burry's Man Radio Show-ban.

0: élőben a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Camel Fettől volt, szintén az egyik legújabb, ez a So Good címmel. Hát igen, ilyen kifejezetten nyári, ilyen jó vibe-os zene.
0: Igen, és van egy ilyen jó boldogságot árasztó hangulata.
1: Igen.
0: Is. Martin Garrix-el proszekózok, most éppen Bartalóránt házán, bólogat, hogy jó ez a mix, üzeni Norbi.
1: Egészségetekre.
0: Mindent tetszett ebben az üzenetben, a proszekóval az élen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Na hát, hogyha az előzőre azt mondtuk, hogy ilyen jó vibe, ilyen tényleg jó feelingű zene boldogságot sugároz, akkor ez a következő egészen biztos, hogy erre rátesz még egy lapáttal. Ez DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, és ahogy halljátok, a tempót már is szépen lassan feljebb húztam, miközben beszélek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Let's go!

9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszóknál Gyauri!

places we just can't escape. Call me a girl.

0: Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, és csak keddenként, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Úristen srácok, ez egy SMS. Nem tudom eldönteni, hogy az edzése koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam, írja Trixi. Trixi, nekünk tök mindegy, csak küldj egy videót mind a kettőről. Csináld a kettőt egyszerre, nem?
1: Igen, egyébként működik a kettő együtt, csak lábazni kell hozzá, vagy így van. Nem tudom.
0: Jó edzés, Trixi, és köszi, hogy minket hallgatva edzel. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon kicsit fogunk pihenni, aztán pedig jövünk vissza, ami lesz 10-től.
1: Így igaz, és nagyjából hasonló lesz a recept. Az elején egy kicsit lassabban kezdünk, aztán gyorsulunk, pont ugyanígy, ahogy ezen az első órában tettük. Úgyhogy, ahogy Geri mondta, egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
3: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, rákapcsolunk, még több energia vár rátok innentől, még mindig Jaurival a lemezjátszóknál. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, lendülünk tovább!
1: Katóval és a Turn the Lights Off-val megyünk szépen tovább. Itt a második óra, első zenéje, mindegy, rádió egy.

0: Robin Schulz és Szigala szenzációsak együtt, reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó közös munkájuk. AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Rengeteg az üzenet, sziasztok fiúk, a kalandos keddemet most kivételesen nem valamelyik szomszédom elfogyasztásával töltöm, hanem a barinőmmel, úgyhogy ehhez is jó az aláfestő recept. Puszi, Era és Bettike.
1: Abszolút jól hangzik, jó szórakozás nektek.
0: Így van, jó csajoskodás, drága hallgatók, na hogy dzsaurigyeg, nem, na hogy dzsaurigyeg a fityeg. Azt hittétek, lesz egy nyugis kedmi? Hát tévedtetek, hisz Marcin barátok a Jaurinyó van ma a stúdióban, szóval a jaurindulók már bekészítve, és nem is lopon tovább a jauridőt, jauringassanak el minket ma is a jauiránymutató jauritmusok. Legmélyebb jaurispekt a spelót hozzál. Hú, nagyon jó volt, de rohadt nehéz elolvasni.
1: Zseniális, tényleg 5-6 hetedik éve töretlenül.
0: Így van.
1: De tényleg nagyon-nagyon kemény. Köszönjük, hogy írtál ma is.
0: Spelótuszán, nagyon szeretünk téged is. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: A Shazam Hungary első helyezetjével, azaz ezt Shazamozzátok ti a legtöbben. Ez pedig Bibi Rexha és Faithless közöse a New Religion. Itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is tovább.

0: Lassan 30 éve a zeneipar csúcsán mind a ketten, és végre egy közös dalt is összehozott Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a 30 Mind Radio Show-ban. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és isteni volt ez a remix.
1: Igen, igen, Zero remixében szólt, úgyhogy hát nem nulla pontot kap, mint ahogy a neve sugallja, hanem ennél egy kicsit többet. Örülök, hogy tetszik.
0: Tőlünk Csillagos Ötös. Úristen, gyere le az égből, srácok, titeket receptre kellene kötelezően felírni. Imádáson felétek üzeni Trixi.
1: Na hát örülünk, hogyha tényleg így az edzés mellé jól szóltunk, mert ugye Trix írt az előző óra végén nekünk, hogy ő edzés közben hallgat minket, úgyhogy igyekszünk, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Jaurinak üzenem, hogy van egy új funk tribu szám, a Reborn, ami isteni, ha úgy érzi, fülelje meg, és hozzá el nekünk jövő hétre a népnek, írja
1: valaki. Hát, hogyha nem haragszol, akkor már erre a hétre elhoztam.
0: De jó!
1: Úgyhogy én a funk tribut nagyon szeretem, és mindig figyelgetem az új megjelenéseit, úgyhogy nem a következő zene lesz, de szerintem egy ilyen negyed órán belül már hallani fogod itt.
0: De szuper, nagyon szeretjük az ilyen vágyfülű hallgatókat is. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Hát akkor elindulunk felfelé.
1: Így igaz, funk tribuhoz hasonlítva még egy kicsit lassabban, de egyébként már egész gyorsan Eden Beyerrel fogjuk folytatni, úgyhogy vele ilyen 132 BPM környékén megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Ugye lehet mind a kettőt nézni és hallgatni is. Köszi szépen, imádni való lett ez is, mint az Azul és társai. Ezt az a hallgató küldte, aki pár percen megírta, hogy nemrég megjelent egy új Funk Tribu szám, és tök jó lenne, ha Jauri elhozná a jövő hétre, de Jauri már mára is elhozta.
1: igen. Ahogy mondtam az előző konvó, és azért figyelem a legfrissebb megjelenéseket, és ezt azért szépen le is szedtem.
0: Sárga burgonya a legjobb steak krumplinak. Jauri a legjobb a kedvestének. Sajnos ezt még sokan nem tudják. Gondolom ezt csak az elsőre értette, a másodikat azt, hogy Jauri a legjobb a kedvestének, szerintem ezt most már egy ország tudja. Sárga burgonya, steak krumpli, ez egy jó kombó?
1: Szerintem igen, abszolút.
0: Jó,
1: én nagy steakes vagyok, és kb. Minden működik a steakkel nekem, de egyébként a sárga burgonya az jó.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Jön Jauri fináléja, egy jó erős utolsó 15 perc, aztán itt lesz még Christopher is szintén élőben.
1: Így igaz, és ehhez mérten szépen tempót is növelünk. Jön majd ezután a Funk Tribu, de amivel most fogjuk folytatni, az Eli Oxol a Breaking Dishes, ugye ez egy Rihanna átdolgozás, úgyhogy szépen megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Jauri itt a legvégén, ha már végre itt van a nyár, és június második napja van, olyan jó ezt elmondani.
1: Így igaz, és Marlon Hofstadt remixében szól ilyen szépen. Meg energikusan, óriási ez az ilyen trenszes beütés, sőt, hát ez gyakorlatilag az, de van. Itt van a producer Zseni velem szemben, úgyhogy majd ő megmondja a műfaj rendőrök.
0: Ennél jobb befejezést nem is lehetett volna a mai Száfri Duo, ez nálam mindent vitt, üdvözletel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Na, örülünk, hogy tetszett, illetve hát gondolom kitartás az éjszakai melóhoz.
0: Így van, Jauri, neked milyen lesz a hét fellépések még?
1: Én nekem Szegedre visszük pénteken a kis kiadómat, az Outbreak-kel oda megyünk. Szombaton pedig ugye megyek Olaszországba, Trevizóban, hogyha valaki arra jár, akkor nagyon, nagyon szívesen várom. Nem tudom, hogy itt most elmondhatom-e a nevét a buli sorozatnak.
0: Mondd el nyugodtan.
1: Hell in the Cage, úgyhogy pokol lesz a hogy hívják ezt? Mi a Cage? Én tudom, mi a Cage magyarul, csak nem jut eszembe.
0: Nicolas Cage? Marci, ez egy jó buli lesz, jó közönséget is kívánok neked itt is, meg külföldön is, jövő
1: köszönöm
0: héten
1: szépen.
0: Akkor folytatjuk.
1: Igen,
0: jó?
1: Lényeg, olaszországi debütálás, jön a Christopher. Sziasztok! A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, itt vagyunk totál élőben továbbra is, természetesen nem csak képben, hanem hangban is, nem csak hangban, hanem képben is, ezt akartam mondani. Christopher innentől a házban, ő kapta az év producere díjat idén a Magyar DJ Szövetségtől. Hello Christopher!
2: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, egyébként erre van egy olyanom, hogy képben egy ilyen ekeretbe.
1: Nem mindegy, igen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
2: Yes, indulunk Sidepiece-nek a Cry For You-jával, csak itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show. Élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere díjat ő kapta a Magyar DJ Szövetségtől pár héttel ezelőtt. Hogy tetszik ez az iménti dal?
1: Abszolút, én nagyon szeretem, ebből hoztam egy saját verziót, úgyhogy ez még egy kis ilyen extra dolog volt, hogy a Draculából én készítettem egy verziót, pedig őszintén szóval nem szerettem volna, viszont a feleségem eléggé unszolt, hogy nem csinálsz ebből egyet, és aztán rájöttem, amúgy nem is rossz ez a dal. És egész jól remixelhetné, tudod.
0: Mennyire tipik, hogy maga az eredeti dala, ugye ennek a felvételnek a sokkal csajosabb, vagy azt gondolnák, hogy a hölgyeknek jobban tetszik.
1: Abszolút.
0: És tessék.
1: És igazuk van. Mindig igazuk van, így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a feleségem, tudod, az ilyen igazi basic fül, hogy ő csak azt hallja meg, ami valóban jó. Én azért el tudok azért mélyülni ezekbe a dolgokba, hogy az ott egy kicsit nem olyan, az a kick, az nem olyan. Hát én szakmázok már akkor egyből.
0: Nagyon helyes. Sziasztok, pörög az esti műszak, veletek állandóan, remélem a ma este is valami igazán ütős lesz, üzeni Bagma. Hát Bagma, ezt biztosra veheted.
1: Abszolút így van. Mint ahogy szoktuk, minden este 11-től éjfélig Christopher és a legjobbak, ahogy ezt mondtuk.
0: Sziasztok, két üzenetem lenne az első. Christopher, toljad rendesen, mert kinyír az éjszakás műszak.
1: Hoppá!
0: A másik a kollégámnak szólna, Lacika, te is nyomjad, mert különben nem lesz nyaralás.
1: Lacika, nyomjad. Küldjük nektek az energiát.
0: Jó munkát, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik, egy kicsit visszaveszünk a tempóból. Egyébként nem nagyon szeretem, mert ha így beindítok, akkor nekem is egy kicsit vissza, de egyébként rádióban vagyunk, azt meg kell jegyezni. És egy olyan dalt szeretnék most bemutatni, ami alig egy hete jelent meg. Jonas Blue nevéről van szó, amit szerintem a rádióban senkinek nem kell bemutatni. Viszont ő alig két éve vett egy ilyen 180 fokos fordulatot.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, ez a Rádió 1 és benne a Bird is Mine Radio Show élőben. Veletem a lemezjátszói mögött Christopher, 2026-ban az év producere Magyarországon. Üdv a most érkezőknek, hello Christopher, még egyszer.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Mi volt ez az előző dal?
1: Ez Yolanda Be Cool volt, és nekik a Casa Cantina, nagyon jó kis dalocska egyébként. Így digingeltem, és találtam így a internet bugyraiban. Alig 2 éve jelent meg, zseniális kis dal, és alig van rajta hallgatottság, pedig szerintem tökre ilyen kis
0: óriási
1: nyári vibe. Igen, ilyen kis a furuját fújják rajta, van egy jó kis groove, tökéletes, ez az, ami kell egyébként.
0: Nagyon jó hangulata van tényleg. Gratulálok a produceri díjathoz, Christopher, úgy látom nekiláttál mix levest főzni, tökéletes lesz. Számomra eddig David Guetta és Jennifer Lopez közös száma volt a legjobb fűszer. Üdv Béla, a biztonságőr Miskolcról.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt így még nem is hallottam, hogy főzünk, igen, de amúgy igen.
0: Főzőcskézünk, rotyogtatunk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Rendülünk tovább szintén egy saját feldolgozással. Ezt már múlt héten lepremiereztettem nektek, és csütörtökön fog megjelenni. Fred Again-nek, Sammy Virginie-nek és Reggie-nek a Talk to the Town-jára készítettem egy saját verziót, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem, és remélem, hogy nektek is. És innentől kezdve a buliba is hallhatjátok, és itt a Rádió 1-en, és úgy mindenhol. Tehát még egyszer, Fred Again, Sammy Virginie, Talk to the Town, Christopher Remix, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Rádió 1, Word is Mine Radio Show. Egészen pontosan 20 percünk van még veletek együtt ma este. Ez volt a Sleep Tonight, két fantasztikus producertől, a Switch Disco-tól, valamint Sam Feltől. Ugye mindannyian hárman vannak itt, szám szerint. Ott voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jó egy hete. Te hogy érezted magad?
1: Abszolút nagyon jól. A dzsungel nagyon jól feltelt, amikor én kezdtem éjfélkor, és zseniális közönség volt, úgyhogy minden is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki ott volt, és nagyon-nagyon befogadó volt mindenki az új zenékre, úgyhogy zseni közönséget kaptam, hála Istennek.
0: És tényleg mindenkinek még egyszer nagy-nagy köszönet, az After Movie is érkezik hamarosan, még-még több képpel a közönségi felületeinkre. Mesterséges intelligencia, konkrét zeneszerzés. Mesterséges intelligencia, a zeneszerzés, mesterséges intelligencia. Akartam mondani valamit a kettő között, versus vagy valami ilyesmit. De bocsássatok meg, nem tudom, rövid zárlaton már úgy néz ki.
1: A Geri még nem ivott eleget, gyerekek, úgyhogy mindenki, hogyha van, akkor
0: kis vizet. Így van,
1: vagy pálinkát, tudjátok, pálinkát, vodkát, nyugodtan jöhet ide.
0: Kontra, ezt a szót kerestem. De zeneszerzés kontra elektronikus zene. Ebben te abszolút otthon vagy.
1: Várjál, zene kontra elektronikus zene?
0: Nem, zeneszerzés kontra... Mi volt az? Gyerekek, teljes rövid zárlaton. Szóval a mesterséges intelligencia használata a zeneszerzésben, ezt a mondatot szerettem volna mondani, csak teljesen egy ilyen nagy függöny leereszkedett elém. Késő van.
1: Ezért kellett, gyerekek, tehát hogy még egyszer mondom, hogyha valaki, akkor Gerit egy pálinkával bármikor meg lehet egyébként kínálni, és onnantól kezdve szerintem így visszajön az életbe.
0: Így van.
1: Tehát a mesterséges intelligencia az elektronikus zenében abszolút most már helytálló, és egyébként én használom eléggé aktívan. Nem tudjuk mostantól már kikerülni egyébként, ezzel vagy együtt élünk, vagy nem. Olyan dolgokra képes, amin én is meglepődöm nagyon-nagyon sokszor, tehát ritmikát érez, abszolút ráérzed a dalokra. Én nekem például sokszor vázlatot elég készítenem, és kidolgozza magát az egész későbbi dalt, és nekem utána csak rá kell dolgoznom. Tehát úgymond nekem egy ilyen 4-5 óra spórolást csinál egyébként az AI, ezt nem fogom vék alá rejteni. Használom aktívan, igen, és szerintem ennek a jövőben csak nagyobb értéke lesz, vagy jobban csak bent lesz a köztudatba, és még több ember fogja használni. De ellenben vannak olyan részek is, ugye, hogy vagy mindenki számára elérhető, ezért felhígul ugye a zenei piac.
0: Így van.
1: Viszont most a Spotify és a TikTok hozott egy olyan döntéshozatalt, ez pontosan múlt héti információ, hogy kibannoltak közel több mint 4500 darab dalt a Spotify-ról, amit csak AI-jal készült, úgyhogy azért valahol van ezért egy ilyen kis verseny és harc ebben, úgyhogy én abszolút nagyon napra kész vagyok ebből, úgyhogy AI-os dolgokból lehet kérdezni.
0: De jó, az igazi nagy A-listás sztárok alapvetően mindenki használja, mindenki kísérletezik.
1: Van, kísérletezni mindenki, valaki nem vallja be, és valaki nem meri még egyébként. Vannak ugye a nagy tiltók, hogyha lehet így hívni. Ők azt mondják, hogy abszolút elveszi a munkájukat, stb. Én azt gondolom egyébként a későbbi időben, hogy pontosan nem az ő munkájukat fogja elvenni, mert akinek valóban erős jó autoritia van, tehát van egy jó brandje, van egy jó, mint egy Tiesto, egy nevet kimondasz, tök mindegy, hogy van-e AI mögötte, vagy nincs a nap végén. Tiesto, produkció, zene, jó vagy nem, ennyi.
0: Tehát, de jól kimondtad.
1: Ennyi igazából a nap végén.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább azokkal az órákkal, amiket már ilyen hajnal 3-kor szoktam játszani, de szerintem azért még ide most már az utolsó 20 percben befér a Veskájtól és Kaira Manstrótól a, mindjárt mondom nektek, Nowhere to Hide, csak itt a Rádió 1-en, ezzel megyünk tovább. Radio, World is My Radio Show, most én is belekavarodtam.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél egy igazi extra Christophertől itt a legvégén, de jó volt ez a zene.
1: Abszolút, Camelfett nekem mindig a topok között van, és nagyon szeretek vele zárni, úgyhogy ez tőlük volt a So Good és zseniális kis dal.
0: Fellépések még a héten.
1: Bocsánat, elnézést.
0: Kuszi.
1: Igen, most megyek egyébként Dubajba, és utána jövök majd haza Miskolcra, utána megyek majd le plázsra, úgyhogy igen, abszolút leszünk mindenhol
0: is. De jó, mozgalmas a következő időszak, neked is nagyon jó bulikat kívánok, jövő kedden folytatjuk.
1: Ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán, szokás szerint jövünk élőben 9-től. Jó éjszakát, ciao.
2: World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Menő DJ-k, producerek, a világ legmenőbb énekesei, énekesnői ebben az órában is. 3-4-6 előtt egy kicsivel jön majd a Best On Balázsékkal, a tegnapi legjobb pillanatok. Aztán élőben a stúdióból, és folytatódik náluk a nagyon felkapott játék, amire folyamatosan jelentkeznek a Rádió Egyesek, ez a nagy kapurarugás. Rengeteg értékes nyereménnyel, ott vannak a részletek a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és hogy honnan ez az élet igellés? Alex Kenji dalában, őt hozom most a folytatásban, hát egy olasz DJ-ről van szó, Alessandro Bacci az ő polgári neve, 29 éves, és már 10 éve pörgetik a dalait a világ legmenőbb DJ-i.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizzuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi